a Saarbrücken Kaiserslautern rádiófilharmonikus zenekarának hangversenye következik, amelyen Joseph Pons vezényelt. Elsőként a koncerten Jean-Baptiste Lully muzsikája hangzott el, az Úrhatnám polgár indulója. A francia barokk zenéről Rameau és Couperin mellett Lully jut az eszünkbe, legtöbbünknek, pedig hát ő olasz származású volt, nagyon erős kapcsolata volt Molière-rel, a kor leghíresebb drámaírójával. Egyébként azt mondják, hogy meglehetősen erőszakos ember volt, akár csak Handel, hiszen Lully zenéje után Handel messiásából énekel egy ismert áriát, Julia Lezsnyevá.

Julia Lezsnyeva szólójával hallottuk Händel Messiás című oratóriumának áriáját. Az énekesnőt leginkább Händel, Rossini, Vivaldi, Mozart és Porpora műveiben ünneplik. Előtte pedig Lully zenéje szólt, az Úrhatnám polgár indulója. Most Mozart Così fan tutte című operájából szól egy ária.

Mozart Così fan tutte című operájából Fiordiligi áriáját Julia Lezsnyeva énekelte, aki nagyon sok helyen szerepel, a salzburgi ünnepi játékokon állandó vendég, de Milánóban, Berlinben is mindig megtalálni őt. Most a Titus kegyelme egyik áriája szól, utána pedig a Figaro házassága részlete.

Mozart Figaro házassága, illetve Titus kegyelme című operáiból énekelt áriákat Julia Lezsnyeva, aki 1989-ben született Juzsnyó-Szahalinszk városban geofizikus szülők gyermekeként, de még jó, hogy a zenét választotta. Most Richard Strauss az Úrhatnám polgárszvitje következik.

Richard Strauss az Úrhatnám polgár szvitjét játszotta a Saarbrücken Kaiserslauterni rádiofilharmonikus zenekara vezényelt Joseph Pons. Az est szólistája pedig Julia Lezsnyeva volt, aki a nemzetközi áttörését Londonban ért el 2010-ben. Franz Schubert zenével folytatjuk a notturnót, az F-moll fantázia szóló.

Schubert F-moll négykezes fantáziáját Sós Adrián és Ivo Haag előadásában hallottuk. Ők egységes intenzitással ápolják mind a két zongorán való játékot, mind a négykezest. Most William Byrd egyik kórusműve következik, Ave Verum Corpus, az Ars Nova Copenhagen énekel.

Ave Verum Corpus. William Byrd kórusművét az Ars Nova Copenhagen adta elő. Byrd életművének legnagyobb részét pont vokális művek alkotják, nagyon híres zeneszerző volt, a királynő kegyeltje. Paolo Benedetto Bellinzani démon szonátájával folytatjuk a zenélést.

Paolo Benedetto Bellinzani démo szonátáját La Sobbe és Haldur Bjerke Arnason adta elő. Most pedig hallgassuk meg Paul Maurice Provence-i képeit. Provence-ról nekünk szignálunk szerzője Darius Milhaud jut eszembe, akinek ősei erről a tájról valók. A szórista Julian Nolan, aki szaxofonon játszik.

Paul Maurice provenci képe hangzott el Julian Allen és a CBC Vancouveri szimfonikus zenekarának előadásában Mario Bernardi vezényelt. 4 óra van. A szignál után Mozart, Schumann, Clementi és még sok érdekes, ritkán hallható zeneszerző muzsikája szól a notturnóban, ha nem tudnak aludni, hallgassanak zenét.

Az anekdóta szerint Mozart a gyermekkorában egyszer annyira lenyűgözte egy macska mozgása, hogy koncert közben félbehagyta a játékot, és inkább az állattal kezdett játszani a terem közepén. Édesapja Leopold Mozart később azt mondta, hogy Wolfer mindent elfelejt, ha valami érdekesebb akad. Mozart egyébként különösen szeretett tréfálkozni, a leveleiben gyakran ír szándékosan gyermeteg, vagy hát mondjuk ki obszcén rímes verseket családtagjainak. Nem volt egy mindennapi figura, és a zenéje sem az, utánozhatatlan. Mozart F-dur partitájával folytatjuk a muzsikálást.

Mozart F-dur partitáját a fesztivál fúvósok adták elő. Mozartnak egyébként volt egy seregéje, amely állítólag megtanulta fütyülni az egyik zongora versenyének témáját, és amikor a madár elpusztult, akkor Mozart szinte szertartásos temetést rendezett neki, még verset is írt hozzá. Schumann tavaszi szimfóniája következik.

Schumann tavaszi szimfóniáját játszotta a Stavangeri Szimfonikus Zenekar. Beethoven negyedik szimfóniája volt a mű példaképe. Schumann abban a Beethoven alkotásban látta meg a tavaszi szimfónia alapjait. Muzio Clementi korának híres zongora művésze volt, Hámo szonátáját Beatrice Rana játssza.

Clementi Hamo szonátáját játszotta Beatrice Rana. Érdekes, hogy annak idején az zongoristák sokkal inkább Clementit követték, és nem Mozart klasszikus stílusát. Mozart mérhetetlenül nagyobb művész volt, de azt mondják, hogy kevésbé izgalmas előadó. Antonio Vivaldi D-dur koncertója szól a Notturnóban.

Vivaldi D-dur koncertóját Elizabeth Wolff is és az ausztráliai Brandenburg zenekar tolmácsolásában hallottuk. Louise Farrenc, mint kiugró tehetség, egyike volt azon kevés hölgyeknek, akik a párizsi konzervatoáron zeneszerzést tanulhattak. Szimfóniákat és sok kamarazenét írt, most második nyitányát ismerhetjük meg.

Louis Farrank második nyitányát játszotta a BBC skóciai szimfonikus zenekara, vezényelt Anya Birchmeier. A komponista hölgy a párizsi konzervatóriumban volt zongoratanár, és a 18. századi előadói gyakorlatnak volt nagy értője. Gabriel Jackson kórusműve következik.

Az 1962-ben született Gabriel Jackson Cecilia Virgo című kórusművét adta elő a Dán Rádió énekkara. Cindy McTee 10 évvel idősebb, mint Jackson, Washingtonban, illetve Eatonville városában nőtt fel, muzsikus szülők lánya volt. Tőle is hallunk egy érdekes zeneművet.

Cindy McTee kompozíciója hangzott el a Timepiece. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Handel áriája szól a L'Allegro il Penseroso ed il Moderato oratóriumból. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzom munkatársaim Katona Márta és Pap Sándor nevében is. Németh Attilát hallották.

0: A Nocturnum műsorát is visszahallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián vagyok. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, ha Ukrajna területéről származnak. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. A külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások állnak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén történő együttműködés mellett. Hozzátette, a biztonság és a béke megőrzése közös felelősségünk. Egy halálos áldozata, 4 súlyos és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnap reggeli robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott, karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be, külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Hernádi Zsolt részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak, akiket a cég támogatásáról biztosított. Újabb magyar településen, Őriszentpéteren mutatták ki az aszbeszt jelenlétét. Egy óvoda és mini bölcsőde melletti parkolóba is került a rákkeltő anyagból. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a miniszterelnök csütörtöki bécsi tárgyalása után leállt az aszbeszt tartalmú kőzet szállítása Magyarország irányába. Hétfőtől pedig egy osztrák-magyar közös bizottság kezdi meg az ügy kivizsgálását. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke ma a csíksomjói búcsúi szentmise főcelebránsa és szónoka lesz. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke vasárnap 10 órától Győrben tart ünnepi istentiszteletet. Díszpolgári címet kapott Krasznahorkai László Szegeden. Botka László a város polgármestere emlékeztetett, hogy a Nobel-díjas író Szegeden joghallgatóként kezdte meg tanulmányait, és ott jelent meg első publikációja is. Napos, nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, esőre nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül, a hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Híreket hallottak. Műsorajánló. A Mesterek órája adásában a Freiburgi barokk zenekar játszik. Napjaink egyik legkeresettebb, historikus német együttese most Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Telemann, Locatelli és Pisendel darabjait adja elő. A Freiburgi barokk zenekar a Mesterek órájában ma 11 órakor a Bartók Rádióban. A Rádió Hangversenyek adásában Fülei Balázs és Jakob Fichert négykezes zongora hangversenyét hallgathatják meg. Évfordulós estjükön a két művész a 170 éve elhunyt Robert Schumann mellett Schubert és Brahms egy-egy magyaros stílusú alkotását választotta műsorába. A január 22-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 óra 9 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
3: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Csík Gabriella nevében is szeretettel köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit. Tóth Endre vagyok. Május 23-a van, szombat, és ma is egy kis irodalmi kitekintéssel kezdem a napot. Természetesen Örkény Istvánnal és egy különösen groteszk egypercesével. Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös, 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:45-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukba. Amíg emészgetik, addig elmondom, hogy folytatjuk lemezújdonságainkat, vagyis ma még terítékre kerül Ravel, Daphnis és Chloé-jának hátralévő két képe a Christian Macellaru vezette francia nemzeti zenekar Ravel felvételéről, ahogyan megismerkedünk még egy Franz Xaver Richter szimfóniával, Michi Geig vezényletével, a L'Orfeo barokkorkeszter közreműködésével. Aztán 1839-es Pleyel pianinón hallhatunk Chopin darabokat, Justin Taylor francia régi zenész lemezéről, valamint Enrique Granados spanyol táncokat két gitáros változatban, az Azulejos duó tolmácsolásában. Első zenénk azonban a 19. századi Itáliába röpít, Saverio Mercadante első E-dur fuvola versenye következik. Előadja és a Sinfonia Finlandia Jyväskylä együttesét vezényli Patrick Galloa.

Saverio Mercadante első E-dur fuvola versenyét hallottuk. A szólót Patrick Galloa játszotta, és közben vezényelte a Sinfonia Finlandia Jyväskylä együttesét. Intim Chopin a címe a francia régi zenész Justin Taylor új lemezének, aki a romantikus mester darabjait rögzítette egy 1839-es Pleyel pianinón, vagyis egy igencsak intim hangvételű hangszeren. Erről a lemezről forgatjuk most le az Opus 9-es két nocturnt, a bémolt és az esz durt.

Frédéric Chopin két nocturne hangzott el az Opus 9-es sorozatból, a bémol és az S-dur. Justin Taylor játszott egy Pleyel pianinón. Ha már bensőségesség és intimitás, a következő muzsikára is igencsak ráillenek ezek a szavak. Jules Massenet Thaïs című operájának második felvonásából következik a híres meditáció. Joshua Bell hegedül, a szingapúri kínai zenekart Ye Tsung vezényli.

Jules Massenet Thaïs című operájából szólt a meditáció. A hegedű szólót Joshua Bell játszotta, a szingapúri kínai zenekar karmestere Jé Tsung volt. Bartók Béla, 15 magyar parasztdala következik Paul Arma, azaz Arma Pál, azaz Weisshaus Imre átiratában. A fuvola szólót Hanna Jyytiläinen játsza, a Tapiola szinfonietta karmestere Jean-Jacques Kantorov.

Bartók Béla, 15 magyar parasztdala hangzott el Paul Armapál átiratában, hangszerelésében. Hanna Jyytiläinen játszotta a fuvola szólót, a Tapiola szimfonietta élén Jean-Jacques Kantorov állt. Christian Macellaro és a francia nemzeti zenekar több lemezes, tavaly megjelent Ravel albumáról már csak egy mű maradt hátra, amelyet a múlt héten el is kezdtünk, hiszen ezen a gyűjteményen a Daphnis és Chloéból nem a suite, hanem a teljes balett található. Az első képet hallhattuk legutóbb, most következik a balett második képe.

Maurice Ravel Daphnis és Chloé című balettjének második képét a francia nemzeti zenekar játszotta. A karmester Christian Macellaru volt. 18. századi angol mester muzsikája következik, Thomas Arne Alfred nyitánya. A Collegium Musicum 90 együttesének hangversenymestere Simon Standage.

Thomas Arne Alfred nyitányát a Collegium Musicum 90 zenekara játszotta Simon Standage vezetésével. A két fiatal olasz gitárművész Eugenio della Chiara és Pietro Locato alkotja az Azulejos gitárduót. Naxosnál megjelent lemezükön a spanyol Enrique Granados 12 spanyol táncát rögzítették, meg egy spanyol Capriccio című művet. Most az Opus 37-es 12 spanyol tánccal haladunk tovább. A 7-től a 9. tételig hallgatjuk meg a táncokat. A 7. a Valenciana, a 8. a Sardana Asturiana, a 9. pedig a Mazurka Romantica.

Erika Granados opusz 37-es 12 spanyol tánca közül hallhattuk a 7-et, a 8-at és a 9-et az Azulejos Guitar Duo előadásában. Goldmar Károlyról általában a Sába királynője vagy a Falusi lakodalom szimfónia jut az eszünkbe, bár mostanában itt a Hangfogóban is hallhatták egyre több művét, főleg szimfonikus terméséből. Most dalaival ismerkedhetünk meg. Opusz 21-es 4 dalának tételei a következők. Csordogály halkan, patakocska. Égi erők, ti, akik gyengéden vigyáztok a kedves leányokra. Csak kérdezni akart. Valamint a negyedik, a szívem meghasad. Bokor Jutta énekel, Gulyás Márta zongorázik.

0: Goldmark Károly Opus 21-es 4 dalát Bokor Jutta énekelte, Gulyás Márta zongorázta.
1: Műsorajánló. A Mesterek órája adásában a Freiburgi barokk zenekar játszik. Napjaink egyik legkeresettebb, historikus német együttese most Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Telemann, Locatelli és Pisendel darabjait adja elő. A Freiburgi barokk zenekar a Mesterek órájában ma 11 órakor a Bartók Rádióban. Ma este Giacomo Puccini utolsó, befejezetlenül maradt operáját, a háromfelvonásos Turandotot hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Pirozzi, Angel Blue és Brian Jugday énekli. A Metropolitan Opera ház énekli zenekarát Oksana Linyiv irányítja. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
3: Isten lelke a közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
2: Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
4: Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és a mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történelem.
2: Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap 14 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hangfogó.
0: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm azokat a hallgatóinkat is, akik csak mostanában kapcsolódtak be adásunkba. A mikrofonnál Tóth Endre. Maurice Ravel, Daphnis és Chloé-ja következik ismét, a balett utolsó, harmadik képét játssza a francia nemzeti zenekar Christian Macellaru vezényletével.

Maurice Ravel Daphnis és Chloe című balettjének harmadik képe hangzott el. Christian Macellaro vezényelte a francia nemzeti zenekart. Következzék egy kis itáliai életérzés német módra. Félix Mendelssohn Bartholdy opusz 90-es negyedik A-dur olasz szimfóniája következik. A Zürichi Tonhalle zenekarát Paavo Järvi vezényli.

Pávó Jervi dirigálta a zürichi Tonhalle zenekarát, előadásukban Mendelssohn negyedik A-dur olasz szimfóniája csendült fel. Ismét elővesszük Justin Taylor lemezét. Frédéric Chopin újabb két nocturne szólal meg erről az albumról, az Opus 72 numero 1-es E-moll, majd pedig egy Opus Postumus nocturne cis-moll hangnemben.

Frédéric Chopin opusz 72 numero 1-es émol nocturne, valamint opusz posztumusz cismol nocturne hangzott el Justin Taylor előadásában. A 20. század szinte egészét végigélő Farkas Ferenc muzsikája következik, Concertino all'Antica. A cselló szólót Perényi Miklós játsza, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara élén Lehel György áll.

Farkas Ferenc Concertino all'Antica című művének cselló szólóját Perényi Miklós adta elő, a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarát pedig Lehel György vezényelte. Opera muzsikával folytatjuk adásunkat. Leo Delib lakmélyának első felvonásából következik a Virág kettős. Sabine Deviel és Marianne Crébassa énekel a Les Siècles együttesét François Xavier Roth vezényli.

Leo Delib Lock Me című operájának első felvonásából szólt a híres virág duett. Sabine Deville szoprán, valamint Marianne Crebassa mezzoszoprán hangját hallottuk, a Les Siècles zenekarát François Xavier Roth vezényelte. Zeneszerzőnő rovatunk következik. Cécile Chaminade a francia késő romantika egyik legsikeresebb komponistája és a zongora művésze volt, akinek műveit elegancia, dallamgazdagság és finom színérzék jellemzi. A Kalliroé cím az ókori görög mitológia egyik szépséges nimfájára utal, és a balett egész világát is antik, idealizált hangulat lengi körül. A név jelentése nagyjából szépen áradó, szép folyású, ami jól illik a nimfa alakhoz és a balett lírai antik hangulatához is. Az Opus 37-es Kalliroé eredetileg balettzene, amelyből Chaminade önálló zongoraszvitet is készített. A Pas des Écharpes, sálak tánca, a ciklus egyik legnépszerűbb tétele. Légies könnyedségű finom darab, amely különösen jól mutatja Chaminade kecses, színgazdag zongora stílusát. Stephen Huff zongorázik.

Cecil Chaminade opusz 37-es Caliroé Suite Pas des Écharpes tétele hangzott el Stephen Half zongorajátékában. Elérkeztünk a mai hangfogó utolsó zeneművéhez, egyben a Michigáig vezette L'Orfeo Barokk Orchester új kiadványának hátra maradt kompozíciójához, amely nem más, mint egyébként a CD-n szereplő első zenemű, Franz Xaver Richter G-moll Szimfónia con Fuga című műve. A három tételes darab első tételében hallhatjuk a fúgát egyébként.

0: Franz Xaver Richter G-moll Sinfonia con Fuga című műve hangzott el a L'Orfeo Barokk Orkeszter előadásában Michi Geig vezényletével. Ezzel véget ért a hangfogó mai adása. A szerkesztő Csík Gabriella nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép zenékben gazdag, csodás hétvégét kíván a műsorvezető Tóth Endre. Tartsanak velünk holnap reggel is!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Mesterek órája adásában a Freiburgi Barokk Zenekar játszik. Napjaink egyik legkeresettebb, historikus német együttese most Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Sebastian Bach, Telemann, Locatelli és Pisendel darabjait adja elő. A Freiburgi Barokk Zenekar a Mesterek órájában, ma 11 órakor, a Bartók Rádióban. A rádió hangversenyek adásában Fülei Balázs és Jakob Fichert négykezes zongora hangversenyét hallgathatják meg. Évfordulós estjükön a két művész a 170 éve elhunyt Robert Schumann mellett Schubert és Brahms egy-egy magyaros stílusú alkotását választotta műsorába. A január 22-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 17 óra 9 perckor a Bartók Rádióban. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Születésének 100. évfordulója alkalmából a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakjának, Miles Davis trombitás zenekarvezető és zeneszerzőnek felvételeiből válogatunk. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
3: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
4: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Kilenc óra 30 perc. Muzika sakra. Egyházzene.
5: Köszöntöm a Muzika szakra hallgatóit, a szerkesztő Uzsali Bence, a mikrofonnál Kecskés Barbara. 100 évvel ezelőtt, 1926. május 23-án hunyt el Hans Kössler, a Zeneakadémia korszakos orgona és zeneszerzés tanára, aki többek között Dohnányi Ernőt, Bartók Bélát, Kodály Zoltánt és Weiner Leót zeneszerzővé nevelte. Mai műsorunkban az ő egyházi művei szólnak. Hans Kössler, vagy ahogyan Budapesten hívták, Köszler János a bajorországi Waldeckben született 1853-ban. Apja kántortanító volt, így az egyházi zene és a tanítás születésétől jelen volt az életében. Felsőfokú mesterei József Reinberger és Franz Füllner voltak, utóbbi mellett kezdte meg a tanítást a Dresdai Konzervatóriumban. Budapesten ismerkedett meg Liszttel és Brahmsszal, és 29 évesen a Zeneakadémia tanára lett, előbb az orgona tanszakon, majd Robert Folkman 1883-as halálakor átvette a zeneszerzés tanítását is. Elsőként Hans Köszler F-moll miséjének részletei szólnak. A kézirat tanúsága szerint a mű 1888-ban keletkezett, háromszólamú női karra és orgonára készült. Kifejezetten liturgikus keretek közé illeszkedő kompozíció, takarékosan bánik az idővel, a krédó szövegét nem is zenésíti meg. Komor hangneme a Kyrie lefelé hajló dallama igazi bűnbánati hangulatot ad a nyitótételnek. Az új szövegrészek új témákkal jelennek meg, a Glória fényes ellenpontja a komor hangvételű Kyriének, míg a Sanctus a Szent Misztérium áhítatával szólal meg. Ezt a három tételt hallgatjuk meg most a Szolnoki Bartók Béla női karénekel, Mészáros Zsolt Máté orgonál, vezényel Molnár Éva. A koncertfelvétel tavaly készült a budapesti belvárosi főplébánia templomban.

Hans Kössler F-moll miséjének részletei után a 46. Zsoltár következik, mely 1902-ben keletkezett, tehát akkor, amikor Bartókot és Kodályt is tanítványai sorában tudhatta. Kössler művészetét meghatározta az orgona és a kórus szeretete, illetve a német romantikusok mindenekelőtt Brahms példája. Konzervatív gondolkodása sok konfliktust okozott egyes növendékeivel, de mesterségbeli tudását egyikük sem kérdőjelezte meg. Ezt a művet atyai mesterének, Franz Wüllnernek ajánlotta. A közel negyedórás két kórusra és két szólókvártetre írt összesen 16 szólamú a kapella mű példás dramaturgiával követi a Zsoltár szövegét. Isten a menedékünk és az erőnk, támaszunk minden szorongattatásban. Édur a romantikusok álom és transzcendencia hangneme, fenkölt férfikari indítás. A következő szakasz előbb harcias, majd ringatózóan szelíd. Ezért nem aggódunk, ha remeg is a föld, ha hegyek a tengerbe omlanak, ha vizei zúgnak, tajtékoznak is, és viharától megrendülnek a hegyek. A folyamágai felüdítik Isten városát, ő megszenteli a fölséges hajlékát. Nem inog meg, Isten lakik benne, Isten már hajnalban is védelmezi. A dráma ezt követően indul. A népek lázadoztak, birodalmak megrendültek, de mennydörgő szózatától rettegés fogta el a földet. Gyertek, lássátok, mit művel az Úr. Rettegésbe taszítja a földet, megállt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s tűzben elégeti a harci szekereket. Kössler zenében nem csak a csata jelenetek sejlenek fel, hanem a háborúskodás bűntudata is, és úgy jelenik meg Isten, mint aki a leghatározottabban, de atyai szelídséggel vet véget az erőszaknak. Ezt tetőzi be a Zsoltár újra megnyugvó zenéje is. Nyugodjatok meg, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, és megtanulnak tisztelni engem a nemzetek az egész földön. Ez az a pillanat, amikor Kössler kórusa úgy szól, mintha egy hatalmas orgona lélegző sípja énekelnének, újabb és újabb regiszterek megszólaltatásával. A nagy találkozást egy ünnepélyes fuga és egy szinte megtört, alázatos hangú visszatérés követi, amelyben a két kórus a kétféle témát addig szövi, míg a zene teljesen kisimul és megnyugszik. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi védelmünk, Isten a mi menedékünk és erőnk, támaszunk minden szorongattatásban. A 46. Zsoltár feldolgozását a Regensburg kantábile énekli, Matthias Beckert vezényel.

Hans Kössler 46. zsoltára hangzott el a Matthias Beckert vezette Regensburg Kantabile előadásában. Kösslert megfelelő utód híján csak 1908-ban engedték nyugdíjba vonulni a Zeneakadémiáról, majd az első világháború utáni inflációs válságban nyugdíja elértéktelenedése miatt visszatért a katedrára, de egyre romló egészségi állapota miatt halála előtt 2 évvel abba kellett hagynia a tanítást, sőt egyik lábfejét amputálni is kellett. Művei nagy részt szétszórodtak, kiadatlanok maradtak. 1926. május 23-án hunyt el Ansbachban. Mai adásunkban Hans Kösslerre emlékeztünk. Műsorunk végén a Minden Szentek napjára írt elégiájának részlete szól, Lencsés Lajos és Váradi Antal előadásában. A szerkesztő Uzsali Bence nevében is búcsúzik a műsorvezető Kecskés Barbara.

Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 10 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánlóműsora.

0: Nagy sikerrel mutatták be Cannes-ban Nemes Jeles László új francia nyelven forgatott filmjét.
1: Nagyon megrendítő élmény volt egyrészt visszajönni Cannes-ba több mint 10 év után, másrészt meg a filmfogadtatása is nagyon pozitív volt, amit éreztünk, és az egész stáb nagyon meghatott volt, illetve a színészek is, és ez kicsit olyan, mint egy valami spirituális élmény, az első közönséggel találkozni és megosztani velük a filmet.
0: Kétrészes életrajzi film készült Marton Éváról, a Szenvedély hangja címmel.
2: Engem is meglepett, hogy mertek beszélni róla. A másik, hogy nem is gondoltam, mert én ezekből nem láttam semmit. Nekem nem mutattak meg, és nem is kérdezték ki a véleményemet. Én rábíztam magam Eszterre, és mondtam, hogy próbálj ebből valamit kihozni. És kihoztam.
0: Nagyszabású Vázarelli kiállítás nyílt a Szép Művészeti Múzeumban. A megnyitóra Budapestre érkezett a világhírű művész unokája is.
3: Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagylelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rá. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tínédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
0: És beszámolunk még egy szegedi fotókiállításról, a Női szörnyetegek című könyvről, és a Győri Színház Marica grófnő előadásáról is. A mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt, ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában. Vasárnap volt a világpremierje Nemes Jeles László új filmjének a 79. Cannes-i filmfesztiválon. A Moulin az idei program egyik leginkább várt alkotása volt, mivel a franciák egyik nemzeti hősének, a II. Világháború alatti francia ellenállás jelképének, Jean Moulinnek az utolsó napjait követi nyomon. A címszerepet a népszerű francia színész Gilles Lelouch, a Gestapo hírhedt tisztjét pedig a német Lars Eidinger alakítja. Nemes Jeles László Oscar-díjas rendező Cannes-ból adott exkluzív interjút a Bartók Rádiónak. Először is engedd meg, hogy nagy szeretettel gratuláljak, hiszen néhány napja volt ez a világpremiér, és a 2300 férőhelyes Lumière terem zsúfolásig megtelt, és 10 perces tapsot kaptál. Gondolom, neked különösen nagy elismerés és élmény visszatérni Cannes-ba, ahol 2015-ben a Saul fiad diadal útja elindult.
1: Igen, ez nagyon megrendítő élmény volt egyrészt visszajönni Cannes-ba több mint 10 év után, másrészt meg a filmfogadtatása is nagyon pozitív volt, amit éreztünk, és az egész stáb nagyon meghatott volt, illetve a színészek is, és ez kicsit olyan, mint egy valami spirituális élmény, az első közönséggel találkozni és megosztani velük a filmet. És nem is számítottunk arra, hogy ez most egy ilyen nagy taps lesz, de ráadásul elkezdődött a főcím, és ment vagy 5 percig a sötétben, és csak utána állították le, tehát volt idejük kimenni, és mégsem mentek ki, és mégis ott akartak maradni, és ez nagyon megható volt.
0: Jean Moulinról, a francia ellenállás hőséről, tulajdonképpen a hazafiság és az önfeláldozás jelképéről forgattad ezt a filmet, tehát ismét a II. Világháború idején járunk 1943-ban. Ha jól tudom, akkor a producer és a forgatókönyvíró keresett meg téged, hogy erről a fontos francia nemzeti alakról készíts filmet. Ez is egy nagy megtiszteltetés lehet.
1: Igen, azt gondolták, hogy én tudnám ezt megcsinálni úgy, hogy ne egy szokványos történelmi film legyen, hanem valami sokkal immerzívebb. Ez olyan film, ami belül megmutatja az ellenállást, ezt a nagy ellenállót, aki a Jean Moulin volt, aki mégiscsak minden nehézség ellenére hű tudott maradni az elveihez, és valami nagyon emberi történet. Nem akartam egy hős történetet, hanem a hős mögött megtalálni az embert, és azt hiszem, hogy ez az, ami a helyeket is megérintette.
0: A Saul fia siker és az Oscar díj mellett egy kicsit szólhatott annak is ez a felkérés, hogy tulajdonképpen téged tiszteletbeli franciának is tekinthetnek, hiszen talán a hallgatók is tudják, hogy 12 éves voltál, amikor kiköltöztetek Franciaországba, ott jártál iskolába, anyanyelvi szinten beszélsz franciául, tehát van egy francia identitásod is.
1: Hát ez mindenképpen sokat segít egy ilyen feladatnál, hogy főleg a franciákkal, hogy az ember beszélje a nyelvüket, és én azért a történelmüket is jól ismerem. Ráadásul pont a 19.-20. századi történelmet, francia politikai történelmet tanultam, és nem éreztem magam ingoványos talajon, hanem éreztem, hogy ez meg tudom csinálni, és tudok eleget erről, hogy aztán persze utána tovább mélyítettem a tudást, de hogy tudtam eleget erről a történetről, meg a korszakról, meg az ellenállás, a kollaboráció történelméről, hogy ne akarok mindent megmutatni, hanem nagyon tudjak fókuszálni ennek az embernek az utolsó 10 napjára.
0: Francia nyelven forgattad ezt a filmet, de részben Budapesten, ugye Lyont kellett
1: teljesen.
0: Meg... Szinte
1: bocsánat,
0: teljesen Budapesten?
1: Teljesen Budapesten.
0: Télen zajlott ugye nagy részt a forgatás. Lyont kellett megidéznetek. Könnyű volt Budapesten megidézni az 1943-as Lyont?
1: Igen, de hát Budapestnek a topográfiája hasonlít Lyonnak a topográfiájához, és egyrészt van egy laposabb rész, és van egy dombosabb oldal, és valahogy az egész érzetre felmenő kis utcák a hegyoldalba, valahogy a Budapesten ezt megtaláltuk, és ráadásul persze hozzáadtunk egy plusz trükk réteget is, és visszahoztuk a lyoni utcákat 1943-ból, ami egyébként már nem is létezik úgy, vagy nagyon renoválva van Lyonban, ezért sokkal komplikáltabb lett volna ott ezt megcsinálni szerintem, mint Budapesten, amit ráadásul jól ismerünk, és jól tudunk kontrollálni filmes szempontból, ezért megadta azt a plusz könnyűséget, hogy a filmet le tudjuk forgatni.
0: Azt tudom, hogy nagyon alapos rendező vagy, nagyon szeretsz előtanulmányokat folytatni a Saul fia előtt, és évekig készültél erre a filmre. Itt, ha jól tudom, Jean Moulin titkárának a visszaemlékezései segítettek megidézni Jean Moulin alakját.
1: Egy nagyon érdekes embert ismertem meg ezekből az írásokból, amit a titkára írt a háború után, és visszaemlékezései, nagyon pontosan leírja a jeleneteket és a beszélgetéseket, és valahogy a Moulinben egy olyan humanistát ismertem meg, aki mindenképpen úgy éreztem, hogy megérdemli, hogy emlékezzünk rá.
0: Ugye Jean Moulin 1943-ban irányította a francia ellenállás de Gaulle emigráns kormánya segítségével jutott el Londonból Franciaországba, de ott elárulták, és a Gestapo elkapta, és tulajdonképpen ez a kínvallatásának története, amit bemutatsz ebben a filmben, de azt hangsúlyoztat, hogy nem a fizikai kínzásokra, hanem inkább egy a pszichológiai hadviselésre akartad fölfűzni ezt a filmet.
1: Igen. Egyrészt a pszichológiai kínzás nagy előszeretettel használták a gestaposok, Klaus Barbie és bűntársai Franciaországban, és persze keverték a fizikai kínzásokkal is, de amikor bekerül a Moulinba a helyzetbe, akkor nem is tudják, hogy ő ellenálló vagy sem, mert egyszerűen a helyzet olyan volt, majd aki megnézi a filmet, az megérti, amiről beszélek. Nem evidens, hogy ő ellenálló, és ahogy fokozatosan a Barbie, mint valami detektív, egyre közeledik az igazsághoz, és hát fokozatosan tudja meg, hogy milyen szerepe van a Moulinnek ebben az egész ellenállásban, úgyhogy közben nem a Moulin beszél, de valahogy eljut idáig, és ezt próbáltuk filmes eszközökkel megjeleníteni, és ez volt a kihívás is, hogy ne egy kínzás film legyen, hanem hogy valami igazi felépített dramaturgiája legyen ennek, és azt hiszem, hogy ez sikerült. Mindenképpen akartam egyébként, hogy a nézőre legyen bízva egy csomó minden, és ne kelljen mindent megmutatni, ezért filmes eszközökkel próbáltuk ezt elmesélni.
0: Aki megnézi ezt a filmet, milyen érzésekkel fog szerinted kijönni majd a moziból?
1: Hát azt remélem, hogy valami spirituális érzéssel fog kijönni, mert mindig azt próbálom megtalálni, hogy van a legnagyobb sötétségben, hol van az, aki a fényt viszi, és itt ebben az esetben ez az elárult, magára hagyott ember, a Mula. És azt gondolom, mindent megtettünk azért, hogy ez több legyen, mint egy történelmi film. A mai nézőhöz is tudjon beszélni, és hogy legyen valami transzcendens, spirituális, ami megmarad a nézőben remélhetőleg.
0: Arra emlékszem, hogy a Saul fia forgatása előtt mesélted, hogy egy fél órára le kellett feküdnöd, amikor az első napon szembesültél azzal, hogy egy mekkora stábot, mennyi statisztát kell ott neked most mozgatni. Amikor az ember már a negyedik nagyjátékfilmjét készíti, akkor ez az érzés egy kicsit alább hagy.
1: Azért igen. meg hát most már azért egy olyan csapattal dolgozom, akiket jól ismerek, és Erdély Mátyás az operatőr, és nagyon sok olyan ember, aki segít Kolos Istvánnak, az első asszisztens, és Zányi Tamás hangdizájner, nagyon sok olyan ember van körülöttem, aki segít, és tényleg egy csapatmunka, olyan, mint egy műhely munka. Emiatt azért a félelem is kisebb, persze vannak szorongások, de valahogy meg tudom ezelni. A méretet azért itt is azért nagy léptékű jelenetek vannak, és valahogy berázottam már, de még mindig vannak nehézségek, és ha nem lennének, akkor nem is csinálnám ezt, mert azért is csináljuk. De még mindig elvonulok, amennyit csak lehet pihenni a szünetekbe, és egy kicsit, hogy bent tudjak maradni a filmben, és ott tudjak lenni a forgatáson, és ne az legyen, hogy a félelmek veszik át az irányítást.
0: Most szerdán délután beszélgetünk, és ha jól tudom, akkor a versenyfilmek, hiszen 21 vagy 22 alkotás mindegyyik cikk mást ír, verseng majd köztük a te filmed is. Ilyenkor elkezded megnézni ezeket a filmeket?
1: Nem nézek filmeket, nagyon fáradt vagyok, ez a 3 nap nagyon nehéz volt itt. Nagy volt az érdeklődés, nagyon sok interjú, nagyon sok esemény. Teljesen kiégtem ebben. Megpróbálok egy kicsit visszakapaszkodni az élők soraiba. Egyrészt, másrészt ezért nem akarom átvenni ennek a verseny hangulatnak a feelingét, hanem itt voltunk, bemutattuk, szerintem nagy hatása volt a filmnek, és lesz utóélete. Onnantól kezdve az, hogy most mi lesz vele itt Cannes-ban, az annyira nem tőlünk függ, és azért is mondom, mert voltam a nagy zsűriben 10 éve, és tudom, hogy ez hogy történik.
0: Hogy zajlik, hogy egy 9 fős zsűrit képzeljünk el? Hogy döntöttétek el akkor, hogy ki kapja a nagy díjat?
1: Szerintem egyszerűen nem lehet elképzelni, hogy ez mi, ha nincs benne az ember, és azért 9 ember az sok, és nagyon sok típus, és nem lehet ezt megjósolni, annyira sok. Hát ez zsűritől függ, én azért George Millerrel voltam, meg Donald Sutherlanddel, Matt Mikkelsennel, szóval azért elég komoly figurák voltak a zsűriben, és nagyon sok nézőpont, és ízlés, és gondolat konfrontálódik ilyenkor, és az, hogy egyöntetű vagy nem egyöntetű, szerintem ezek sokszor nagyon nem egyöntetű dolgok, hanem mindig a kérdés, hogy éppen mi történik, és éppen akkor, aznap, amikor leül a zsűri, éppen mit gondol. És nincs köze se az újságírói érzésekhez, se a közönségi érzésekhez. A zsűri azért nagyon külön van tartva.
0: Hát akkor nagyon szorítunk neked, azt hiszem szombat este már okosabbak leszünk.
1: Én megtettem, ami a hüldetésem volt, és azt hiszem, hogy egyébként Franciaországban ez biztos egy nagy esemény lesz ez a film, most mindentől függetlenül, és ez már így szuper érzés. Októberben lesz a bemutató, és Franciaországban, és szerintem Magyarországon is csak ősszel fogjuk bemutatni, szóval addig várni kell.
0: Nemes Jeles Lászlót hallották Cannes-ból. A Park Chan-wook dél-koreai filmrendező által vezetett nemzetközi zsűri a szombati záró ünnepségen nyújtja majd át a díjakat.

0: Kétrészes életrajzi dokumentumfilm készült a világhírű operaénekesnőről, Marton Éváról. A film átfogó képet ad a Kossuth-díjas szoprán kivételes pályájáról, a budapesti indulástól a világ vezető opera színpadainak meghódításáig. Marton Évát az ünnepélyes díszbemutató után az Uránia Filmszínházban kérdeztem.
1: Nagyon-nagyon boldog vagyok, és megmondom őszintén, hogy annak örülök, hogy barátok mind eljöttek, akikkel együtt éltem az elmúlt évek alatt. Együtt örültünk, együtt drukoltak nekem, itt volt a családom. Nagyszerű volt Petrovics Eszterrel és a Timmel együtt dolgozni. Remek embereket ismertem meg, és könnyű volt velük, mert nagyon-nagyon emberien és nagyon összekovácsolódtunk pillanatok alatt.
0: Igazán őszintén vallottál ebben a filmben az életedről, igen, a nehézségekről, igen, a sikerekről egyaránt. Igen. Azt hiszem, hogy megismerték a nézők, a hallgatók a humorodat, időnként a keménységedet.
1: Persze.
0: Hogy még Solti Györgyel is egy kicsit konfliktusban mertél keveredni. Fantasztikus, hogy egyáltalán ez megvan, ezek a felvételek megvannak.
1: Én is, nekem is meglepő volt ez. Ez mind meglepő volt. Én is most láttam először. Nem tudom, hogy honnan bányáztak ki, de most már mindenkinek a birtokában van, az enyémbe is. Sajnos az egész életemet nem tudtuk bemutatni, és azokat a városokat, ahol vagy országokat, ahol énekeltem, lehetetlenség, mert nagyon-nagyon sok helyen dolgoztam, de beláttak az emberek jobban a privát életembe, és abba is hagyta meg a próbákon való küzdelem, és egyáltalán, amikor kellett, akkor egy kicsit az ember erélyesebben odaszól, de általában, hál' Istennek, ez nem gyakran fordult el.
0: A 70-es, 80-as évekből is nem csak olyan felvételek voltak, igen, amikor operaházak színpadán állsz, hanem egy kicsit privát a felvétel, amikor dedikálsz például, hazatértél Budapestre.
1: Nem tudom, ki csinálta. Fogalmam sincs, ki csinálta. Hát fogalmam se volt, és borzasztóan örültem, hogy azok az emberek, akik tényleg nagyon fontosak voltak számomra, Dohnányi, Levine, Méta, ezek mind ott voltak, Patané, hát együtt dolgoztunk, együtt terveztünk.
0: Szerencsére néhányan még élnek is, nyilatkoztak rólad. Talán a legmelegszívűbben, José Carreras.
1: José és Domingo.
0: Valahogy én úgy éreztem, mintha José Carrerasnak annyira fontos volt, hogy több évtized után újra találkozzatok.
1: Igen, igen.
0: És ezt a legendás Turandotot is egy kicsit fölelevenítsétek.
1: De nem volt érdekes? Mély nyomot hagyott, úgy látszik benne is, mert nagyszerű énekes volt, remek énekes volt a spanyoloknál. Nem nehéz találni jó énekeseket, de nem is könnyű, mert azért ott sem teremnek azok mindenhol. De ő egyike volt, akit nagyon szerettem, meg Aragát. Én a tenorokról beszélek most, akiket mindig szívesen énekeltem.
0: A film másik érdekessége, hogy a családodba is egy kicsit bepillantást lehet. Mm-hmm. Ugye Zoltán is nagyon ritkán nyilatkozik, de most több családtagod is megszólalt.
1: Igen, igen, engem is meglepett, hogy mertek beszélni rólam. A másik, hogy nem is gondoltam, mert én ezekből nem láttam semmit. Nekem nem mutattak meg, és nem is kérdezték ki a véleményemet. Én rábíztam magam Eszterre, és mondtam, hogy próbálj ebből valamit kihozni. És kihozta. És hát az, ami lényeg, ugye Budapest, Barcelona, Bécs, a 3B.
0: Forgatási helyszín.
1: Igen, a 3B, az nagyon fontos, és nagyon fontos volt nekem ugye Frankfurt is, mert ott kezdtem. Teljesen egy bőröndel, $50 a zsebembe, egy pici gyerekkel, kis gyerekkel, ott kezdtük ezt a nagyon nagy munkalandos életet.
0: Akkor úgy érzed, hogy ez a 2x75 perc, ez igazán méltó összefoglalása a te pályádnak?
1: Persze, ez egy bemutatás, egy kicsit, de mondom, hogy nem lehetett mindent, mert hol van még Tokió, hol van Dél-Amerika.
0: Buenos Aires, ahol sokat énekeltél, mekkora
1: hol van? Igen, igen, igen, ezek még mind hiányoznak, de hát majd egyszer erre is sorra kerül, valakit érdekel, akkor utána tud nézni.

0: Marton Éva Leonóra áriáját énekelte Verdi a Trubadur című operájából. A felvétel a New Yorki Metropolitanben készült 1988-ban. A díszbemutatón zsúfolásig megtelt az Uránia Filmszínház nagyterme. Ott volt szinte a film teljes alkotógárdája, így a rendező Petrovics Eszter is. Úr is. Óriási siker volt ez a film. Gondolom, hogy te láttad már ilyen nagy vásznon is.
1: Először.

0: alakítások nyújtotta megrendültség, aztán kevésbé volt érzékelhető, de azt, amikor a humora kijött a filmnek, mindenki nagyon vette.
1: Ezt kevesen tudják Éváról, hogy fantasztikusan jó humora van, nagyon kemény is tud lenni, szigorú is tud lenni, bájos tud lenni, és nagyon humoros is tud lenni, és könnyed. Úgyhogy nagyon-nagyon sok minden féleség van benne emberileg is, és hát művészileg pedig hát páratlan.
0: Ugye a 80. születésnapra terveztétek eredetileg ezt a filmet, 3 év csúszás volt, gondolom, hogy azért, mert rengeteg helyszínen, rengeteg felvételt kellett felkutatni, hiszen itt a bécsi Staatsopertől a Veronai arénán át a New York-i Metropolitanig páratlan felvételeket láthatunk nagyon jó minőségben.
1: Ez így van, nagyon-nagyon sok időbe telt, amíg ezeket a felvételeket úgynevezett jogosítatni lehetett, tehát hogy jogtisztak legyenek. Jogászok nagyon hosszú hónapok munkája árán tudtuk ezeket megszerezni, megkapni, úgyhogy ezért is húzódott ilyen sokáig ez a film, de hát való igaz, lényegében a 80. születésnapján kezdtük el forgatni, és hát egy ilyen kaliberű film, és ilyen sok helyszínen és szereplővel beszélgetve, hát viszi az időt. Nem egy olyan forgatás, hogy 20 nap alatt lebonyolítjuk, és 2 hónap alatt megvagyunk, hanem hát ugye egy év az, amíg le tud menni egy ilyen forgatás. Egy-egy alkalomhoz, egy-egy eseményhez, egy-egy utazáshoz kapcsolódva, tehát emiatt is ilyen hosszú, és hát aztán az utómunka része pedig, hát az egy külön etap, mert hát majdnem 120 nap utómunka van benne, és ez csak a vágási része, és utána jön még a fényelés, keverés, feliratozás, hangalámondás, úgyhogy ez egy nagyon sűrű időszak volt mindannyiunk életében.
0: Ugye Kodályról és Cifráról már készítettél filmet. Marton Éva a te ötleted volt, vagy felkértek rá, hogy forgass filmet?
1: Felkértek rá, nagyon örömteli volt ez a felkérés, és hát adott volt, hogy a művésznő 80. születésnapjára készüljön egy ilyen nagy lélegzetű életműfilm, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy ezt csinálhattam Évával.
0: Ugye mindenki tudja, hogy az édesapád Petrovics Emil, aki ugye az Operaháznak igazgatója is volt, nem tudom, hogy neked személyes emléked egyébként Marton Éváról van, volt?
1: Abszolút, igen, ebben a nevezetes Jenu feladásban én láttam, tehát az egy nagyon nagy élmény volt, és ugye Bangban is láttam, tehát el tudtam csípni a pályájának az utolsó gyöngyszemeit, úgyhogy így módon volt személyes érintettség, vagy élmény, és Évával azért pályám során alkalmam volt dolgozni, tehát nem volt ismeretlen számomra, mint filmszereplő, és én sem neki, úgyhogy maximálisan megbíztunk egymásban, és ez nagyon jó hatással volt a filmre.
0: Most egy moziban, nagy vásznon, a nagy díszteremben láthattuk ezt az előadást, de azt mondtad, hogy ezt igazából tévére szántátok. Mikor és melyik televízió csatornákon várható, hogy bemutatásra kerül?
1: Reményeink szerint ősszel lesz látható valószínűleg az MTVA 5-ös kulturális csatornáján, de hát majd kiderül, hogy milyen utóélete lesz a filmnek. Bízom benne, hogy minél többen majd láthatják, és talán arra is lehetőség adódik, hogy nagyvászon láthassa a közönség.
0: Petrovics Esztert, a Szenvedély hangja, Marton Éva portréja 2 felvonásban című életrajzi dokumentumfilm rendezőjét hallották.

0: Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójára emlékezik a Szépművészeti Múzeum. A nagyszabású retrospektív kiállításon bemutatják a pécsi születésű, Franciaországban világhírűvé vált alkotó életművét. A kiállított művek jelentős része a budapesti és a pécsi Vazarelli Múzeum gyűjteményéből származik, de Franciaországból is érkeztek képek. A jól ismert és a Magyarországon még sohasem látott alkotások együtt lehetővé teszik, hogy a látogatók teljes képet kapjanak Viktor Vazarelli művészetéről. Kádár Dóra Pócs Veronikával, a budapesti Vazarelli Múzeum muzeológusával, a kiállítás egyik kurátorával beszélgetett.
1: A Szépművészeti Múzeum megnyitása óta a kortárs művészettel is folyamatosan foglalkozott, annak legjavával és időtel.

0: művészeivel, és Viktor Vasarely ugye egy nagyon hosszú életű művész volt. 906-ban született, ő a 20-as években már ugye aktív művész volt, tehát tulajdonképpen 1990-es évek elejéig alkotott, és jelen volt a kiállításokon, Budapesten is, és a nagyvilágban. Ilyen módon úgy, ahogy a múzeumunk is átöleli az egész századot az ő életműve.
1: 1930-ban elhagyta Magyarországot, a 60-as, 70-es években pedig szinte világhírnévre tett szert.
0: A tehetségét rendkívül jól tudta kamatoztatni. Nagyon nagy szerencséje volt abban, hogy rendkívül jó mesterekre talált, még itt Budapesten.
1: Itt állunk a kiállított térben a Bortnyik műhelyt megidéző millióben, szóval egy kis kultúrtörténeti utazásra is hívják a látogatókat, végigvezetve a pálya különböző állomásain.
0: Így van, a budapesti és magyar közönség számára talán érdekes mondom, pont kevéssé ismertek a korai művei, amelyeket, ahogy mondta Bortnyik Sándor, úgynevezett Magyar Bauhaus nevű szabadiskolájában készített. 30-ban emigrált feleségével, Spinner Klárával, aki szintén Bortnyik Sándor műhelyében dolgozott, és rendkívül tehetséges grafikus volt ő is. Ezek a művek, amelyeket nagyon ritkán láthat a közönség, a budapesti Vasarely Múzeum raktárából is válogattuk. Ezek főként orvosi reklám grafikák, amelyek nagyon érzékletesek, tehát amellett, hogy mutatják Viktor Vasarely bravúros grafikai vénáját, még mellette nagyon sokszor humorizáló részleteket is találunk.
1: Hiszen nem is gondolnánk, hogy meg lehet jeleníteni például a magas vérnyomást, nem beszélve a fogszúvasodásról.
0: Így van, abszolút, tehát ezek akár ma is megállnák a helyüket a reklámgrafikai szintéren, mert annyira érzékletesek, és ezek már tükrözik a francia ízlést is, mert nagyrészt 1930 és 30-as évek után készültek már Párizsban, amikor Viktor Vasarely ilyen néven, tehát Vásárhelyi Győzőből franciásítva a nevét, ilyen néven alkotott már, és igazából rendkívül jól ment neki, mint grafikus, tehát ő úgy emigrált, hogy nem egy bohém művész volt, aki kereste magát Párizsban, ahogyan sok magyar művész. Viktor Vasarely állást kapott Párizsban, népszerű reklámgrafikusként dolgozott.
1: Az opárt hogyan jelent meg a művészetében?
0: Az optical art, ugye az opárt eredeti elnevezése, megjelenése előtt, tehát az 50-es évek előtt jóval felfedezhetünk Vasarely művein opárt, tehát illúzióval foglalkozó műveket. Ez már igazából a 30-as években megjelenik, például a Zebra című ikonikus alkotásán, hiszen ott is olyan módon kapcsolódik a két állatfigura, hogy a fekete és a fehér nagyon erős kontrasztjából alakul ki az összekapcsolódó alakja két állatnak, különleges módon, úgyhogy még mozgás illúziója is megjelenik a képen. 1955-től Viktor Vasarely már opárt művészként fogalmazható meg a művészettörténetben, és annak, ha lehet mondani, a legfontosabb alakjaként.
1: Itt a gyűjteményben láthatjuk tehát a Szép Művészeti Múzeum kincseit, illetve azokat az alkotásokat, amelyeket maga a művész adományozott Magyarországnak, és vannak olyan alkotások is, amelyek még alig ismertek?
0: Abszolút. A pécsi Vasarely Múzeum gyűjteményéből is páratlan műveket sikerült kölcsön kapnunk, illetve a másik fontos csúcspontja az életművének, amikor pont 50 éve, mint a Pécsi Múzeumot megnyitotta Aix-en-Provence-ban csodálatos épület együttest, amely a Fondation Vasarely néven vált világhírű, és a mai napig látogatható, amely egyszerre kutatóhely, múzeum, innen is nagyon fontos műveket kölcsönözhettünk a kiállításunkra.
1: Sétáljunk át abba a kiállító részbe, ahol ezek a bizonyos szemkápráztató és szemet gyönyörködtető alkotások vannak az optikai illúzió eszközeivel.
0: Igen, Vasarely életművének különlegessége, hogy rátalált egy színforma rendszerre, amelyben a szín és a forma egyenrangú. Ebből a rendszerből, amely egészen egyszerű formavilágból építkezik, tehát négyzetekből, körökből, illetve rombuszokból, bizonyos tiszta színekből, ezeket felhasználva, ha mondhatom, puzzle-ként kirakta ezeket a formarendszereket. Egyébként mindig készített papírkollást a nagy vásznai és nagy opárt művei elkészítése előtt. Igazából ezeket a műveket, mint egy kottaként használta, nézőt bevonva képzelte el ennek a látványnak a fokozását, ami természetesen minden esetben megvalósul.
1: A kottáról jut eszembe, hogy bár most itt a fekete-fehér teremben vagyunk, de Vasarelynek az egyik egyik különleges munkája, vagy számomra különleges, a Bartók Béla emlékére készült Kossuth szimfónia. Az nem fekete-fehér, hanem zöld és fehér kompozíció?
0: Igen, igen, és ez egy nagyon érdekes, még kutatásra váró terület, amit említ. Viktor Vazarelli kapcsolata a zenével nagyon-nagyon szoros volt. Például Johann Sebastian Bachnak szentelt is egy albumot, amiből kiállítunk több darabot. Fúgáinak rendszere, ismétlődő szekvenciái és Viktor Vazarelli formarendszere abszolút párhuzamba vonhatóak.
2: Púcs Veronikát, a Vazarelli kiállítás egyik kurátorát hallották. A nagyszabású tárlat megnyitójára Budapestre érkezett a világhírű képzőművész unokája, Pierre Vazarelli is, aki nagyapjához fűződő viszonyáról mesélt, és azt is elárulta, hogy ugyan nincs kedvenc Vazarelli műve, de van egy, amit jobban kedvel a többinél.
3: Il a pas eu beaucoup de temps pour la famille, mais il a toujours eu beaucoup de temps pour moi.
4: Nem sok ideje volt a családjára, de rám mindig jutott. Én máshol laktam. Petit Pierre-ből származom, de kamaszként minden nyaralásomat Gordban vagy Neu-sur-Marne-ban töltöttem. Én voltam a kedvenc játszótársa munka után. Amikor befejezte az alkotást, megkért, hogy menjek vele sakkozni, biliárdozni, kártyázni, pétángozni, vagyis golyózni. Különleges kapcsolatom volt vele, más, mint amilyen a felnőtteknek lehetett. Viktor Vazarelli megszállottja volt a munkájának. Volt egy notesze, a munka, amiben minden műalkotására vonatkozó hivatkozást beírt. Az életét a munkájának szentelte. Kevés ideje maradt a barátokra vagy a családra. 12 éves koromtól így emlékszem rá. Vazarellit nagyon gőgösnek, megközelíthetetlennek tartotta, pedig valójában nagyon egyszerű ember volt. Tudta, hogy az élet rövid. Sok kötődése volt Magyarországhoz és Franciaországhoz. Aktív alkotó kapcsolatokkal, a világ többi országával is. Érthető, hogy nem maradt ideje másra. Közelről ismerve, nagyon alázatosnak, nagylelkű embernek láttam, aki sok időt szánt rám. Szerencse volt, hogy szeretett játszani. Ez összekötött minket tinédzser koromban. Jó visszagondolni a közelségére és a kedvességére, amit a kívülállók nem érzékeltek, ezért másmilyennek hitték.
3: Mais qui pouvait parfois être perçu comme étant quelque chose de différent pour les gens extérieurs à notre relation.
4: Nincs kedvenc művem, de talán a többinél egy kicsit jobban szeretek egy 1935-ben Párizsban készült képet. Ez egy kövér férfit ábrázol, nagy pocakkal, csíkos pólóban, aki egy hadszögben áll. Ennek az úrnak a hasa és a mellei olyan hatalmasak, hogy a test formáinak köszönhetően a rajzon mozgó vonalak jelennek meg. Ez talán az első kinetikus mű, amit Viktor Vazarelli készített, anélkül, hogy tudatában lett volna ennek.
3: Il a été perçu en arrivant à Paris en 1930 un petit peu comme un extraterrestre.
4: Ahogy a magyarok, a mai franciák is jelentős művésznek tartják, de igaz, hogy Franciaországban, amikor 1930-ban Párizsba érkezett, valamiféle idegennek tekintették. Párizs volt akkoriban a művészetek fővárosa, és Franciaországban keveset tudtak és kevesen tudtak a Bauhaus iskoláról és annak másutt fontos német hatásáról. Mindaz a befolyás, amelyet a műhely irányzataiból és Bortnyék Sándor konstruktív aktivizmusából hozott magával, lehetővé tette számára, hogy nagyon innovatív művész legyen, aki vágyik arra, hogy újabb és újabb technikák felé nyisson. Vazarellit Franciaországban nagyon hamar francia művésznek tekintették.
3: Donc très rapidement Vazarelli va être perçu en France comme étant un artiste français.
2: Pierre Vazarelli magyar hangja Bordi András volt. A Vazarelli kiállítás augusztus közepéig látható a Szépművészeti Múzeumban. Szintén a szépművészetihez kapcsolódó hír, hogy eddig már 200 ezeren látták az Öröklét őrei, az első kínai császár agyag katonái című kiállítást, amely a tervezetnél 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható.

0: A grimasz nem feltétlenül vicc és nem hiba, hanem egy átmeneti állapot, amikor az arc kicsúszik a kontroll alól, és valami furcsa, olykor kicsit kényelmetlen érzést kelt abban, aki látja. Szabó Luca szegedi fotográfust ezek az érzelmi kifejezésmódok érdekelték, így jött létre az a fotósorozat, amelyet május végéig még megtekinthetnek az érdeklődők a Szegedi Nemzeti Színházban. A tárlatot Beslin Anita járta körbe.
1: Azt hiszem, hogy azok, akik megérkeznek ide egy-egy előadás előtt, igencsak meglepődnek, ha nem hallották ennek a tárlatnak a hírét. Hogy is készültek ezek a fotók?
2: Úgy készültek, hogy kitaláltam, hogy grimaszos portrékat szeretnék készíteni, mert egy kicsikét már untam az ilyen beállított képeket, és egyszer magamról készítettem portrékat, és azok nem annyira tetszettek, ezért belegrimaszoltam a kamerába, és az a grimasz az viszont nagyon-nagyon tetszett nekem. Ezért megkértem utána egy pár barátomat, hogy grimaszoljon már nekem, és nagyon élveztem az egész folyamatot csinálni, meg nagyon érdekes volt, hogy milyen arcot fognak vágni, és hogy reagálnak, hogy nagyon közel megyek az arcukba az objektívvel.
1: De ezek akkor nem színészbarátok voltak?
2: Nem, ők nem színészbarátok voltak, ezt utána gondoltam tovább, hogy milyen jó lenne ezeket egy kicsit ismertebb arcokkal megcsinálni, hogy esetleg a felismerhetetlenségig grimaszolják magukat, nyújtják össze-vissza, megtátják a szájukat.
1: Dugják ki a nyelvüket.
2: Igen.
1: Megmondom őszintén, hogy most így ránézve Szélpál Szilveszter operaénekes fotográfiájára magam is meglepődtem, mert egy jóképű fiatal művészről beszélünk, akit szerintem így még soha senki nem láthatott, maximum gyermekkorában az édesapja.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy többségüket nem láthatták így emberek. Van, aki annyira nem mert elengedni magát, bár én nagyon akaratos voltam. Nem mindenkinél segített, volt akinél többször kellett kérni, hogy akkor egy kicsit még jobban, még valami durvábbat, és hát azért alakultak szerintem szépen itt az arcok.
1: Az a tapasztalat, hogy általában az ember szereti többször is lefotóztatni magát éppen azért, hogy minél jobban nézzen ki a képen, de az arc játéka végül is, és az érzelmek tükre csak ugyan a grimasz, amely a színész mindennapjaihoz hozzátartozik. Tudom, hogy rendszeresen jár a Szegedi Nemzeti Színház különféle produkcióira, tehát színház szerető ember, és a színészeket is jól ismeri. Kellett egyfajta bizalom ahhoz, hogy ők vállalják ezt a feladatot?
2: Én úgy gondolom, hogy ezért kellett, de valahol ezt a személyemnek tudom be, hogy eléggé nyitottnak gondolom magam, és azt hiszem, vagy elhiszem magamról ezt, hogy tudok egyfajta nyugodtságot árasztani magamból, és van ahhoz elég bájom, hogy igent mondjanak nekem az ilyen felkérésekre. Van, akivel közelebbi viszonyban vagyok, van olyan színész, ők nyilván még könnyebben belementek, de egyébként többségük nagyon szívesen vállalta. Az első fotók, azok valamelyik évadzáron készültek, amikor még én csináltam a színháznak a fotókat.
1: Akkor ezek szerint ez hosszú folyamat?
2: Igen, elég hosszú. Ez 2021-ben találtam ki, azt hiszem, ezt az egészet, és akkor utána, én szerintem 22 vagy 23 volt az évadzárón, ott elég sokan össze voltak gyűlve, és akkor gondoltam, hogy itt az alkalom, akkor most meg fogok kérni itt mindenkit, akit tudok. Volt, aki azt mondta, nem volt egyszerűen kedve. Például a Viczei Zsolt is elég kis gyermeteg grimaszt vág, és ő azt mondta, hogy azért, mert el volt már fáradva az évad végére, és annyit használta az arcát a különböző színdarabokban, hogy itt már csak egy ilyen kis félmosolyra sikerült, de nagyon meg vagyok elégedve ezzel is.
1: Miért éppen fekete-fehérben gondolkodott?
2: Szerintem sokkal jobban kijönnek így a különböző kis ráncok és az emberi arcnak a rejtett szépségei, amiket a szín szerintem elvinne, vagy nem annyira tudnánk így arra fókuszálni. És hát lényeges dolog, hogy megmutassuk, hogy igen, itt az embereknek nem tükörsima arcuk van. Itt kaptam valakitől egy olyan kommentet, hogy hát azért ki lehetett volna egy kicsit retusálni bizonyos részeken, és azt válaszoltam, hogy ne, ennek ez a lényege, hogy nincs kiretusálva, és mindenki tudta, hogy ekkora méretben lesznek kinyomtatva, elküldtem mindenkinek, hogy így fog kinézni, és így mentek bele a dologba, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, és szeretném ezt a projektet folytatni.
1: Merre felé?
2: Különböző színházakba szeretnék eljutni. Azt hiszem, kezdésként én lehet, hogy a Víg Színházzal próbálkoznék. Aztán a Békéscsabai Színházra gondoltam, meg a Kecskemétire, meg hát aztán is szép lassan az milyen jó lenne, ha minden színházba lehetne.
0: Szabó Luca Színészek és Grimaszok című kiállítása május 31-ig tekinthető meg a Szegedi Nemzeti Színházban.

0: A 20. század elejé Budapesten 7 kivételes művész alkotott. Az árral szemben megcsontosodott szokások ellenében valósították meg álmukat. A 7 női alkotó maga döntött sorsa alakulásáról. A korban szokatlan történeteket mutatja be Koni Orczik Borbála, a Női szörnyetegek, kivételes művészek a század elő Budapestjén című könyvében. A riporter Veres Emese Gyöngyvér.
1: Hogyha megnézzük a könyvnek az alcímét, hogy kivételes női sorsok a század elő Budapestjén, akkor rögtön felmerül a kérdés, hogy vajon ők mitől lesznek szörnyetegek, hiszen ugye a cím maga az, hogy női szörnyetegek.
2: A Női szörnyetegek címét egy 20. század elejéről származó parlamenti felszólalásból vettem, amikor volt egy Metti Károly nevezető egyetemi tanár, aki női szörnyetegeknek nevezte azokat a lányokat, akik diplomát szereztek, mert úgy gondolta, hogy ezek a nők már nem fogják olyan örömüket lelni az anyaságban és a háztartásban, és arra gondoltam, hogy ez nagyon jól összefoglalja annak a 7 nőnek a történetét, akiket megírtam ebben a könyvben, hiszen ők valóban nem voltak házi tündérek, hanem sokkal inkább az alkotásban élték meg az életüket.
1: Ha ebből a szemszögből tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy olykor még mindig női szörnyetegekként tekintenek azokra a nőkre, akik inkább az alkotást, a kiteljesedést választják ma is a gyerek és a család helyett.
2: Én azt gondolom, hogy ezt kijelenthetjük, de itt azt is érdemes hozzátenni, hogy nyilván ma senki nem nevez női szörnyetegeknek egy olyan nőt, aki egyetemre megy, ugyanakkor azt, hogy mennyire segíti elő a világ azt, hogy egy nő a családja, a gyereknevelés mellett kibontakozzon egy alkotói pályán is, én azt gondolom, hogy ez a mai napig kérdéses lehet, és érdemes róla beszélni.
1: Hogyan esett a választás erre a 7 szereplőre?
2: Igazság szerint mindegyik nagyon különbözőképpen talált meg engem, tehát inkább ők találtak meg engem, nem én őket. Nagyon változó, hogy kire, hogy bukkantam rá. Úgy igyekeztem, hogy minél ellentétesebb női sorsokat tudjak megfogalmazni ebben a könyvben. Szó van Ferenczi Noémiről, aki egy nagyon magányos, elhivatott nő volt, aki szinte egész életében egyedül élt, és csak a munkájának élt, de olyan is van, aki inkább a szerelmi életéről híres, mint Erdősröni írónő. Tehát nagyon sok olyan sors van, ami nagyon ellentmondásos, és számomra az volt az érdekes, hogy ezek egy generáció nőtagjai, mégis ugyanazokból a lehetőségekből, ugyanabból a szűk budapesti értelmiségi közegből mennyire más tudtak kihozni, mennyire máshogy élték az életüket.
1: És itt van például Kafka Margit író, illetve kik is még a többiek.
2: Máté Olga fotográfus, Undi Mariska iparművész, Lesznai Anna írónő, képzőművésznő, Magyar Alice mozgásművésznő, ugye Ferenczi Noémit már említettük, tehát nagyon sok olyan van, akik ismerték egymást, de sokszor egy társasághoz tartoztak, és itt a női szörnyetegek különböző fejezeteiben össze is ér a történetük sokszor, mégis nagyon különböző nők voltak.
1: Ferenczi Noémiről említette ön, hogy szinte kizárólag egész életében egyedül élt. Kinek volt közülük családja? Kinél bizonyítható az, hogy az alkotás és a család tényleg konfliktusba került akkoriban?
2: Majdnem mindenkinek, tehát itt inkább az a kivétel, akinek nem volt, mint Ferenczi Noémi vagy Undi Mariska. Azt kell látni, hogy a 20. század elején az a döntés, hogy egy nő ne menjen férjhez és ne legyen gyereke, ez gyakorlatilag lehetetlen volt. Nyilván volt rá példa, de annyira megütköztek rajta az emberek, hogy én azt gondolom, hogy a legtöbb nő nem is gondolkozott el azon, hogy ez számára egy vonzó életpálya-e vagy sem. De hogyha belegondolunk, akkor a mai napig, hogyha egy nő kijelenti, hogy nem szeretne gyereket, akkor általában az a reakció, hogy majd még meggondolod később, és biztos, hogy később rájössz arra, hogy gyerek nélkül nem élet az élet nőként. Tehát ők nagyon formabontóak voltak a 20. század elején, és én azt gondolom, hogy ha valaki végigolvassa az ő történeteiket a női szörnyetegekben, akkor még ma is nagyon sok embernek fennakadna a szeme az ő sorsukon és választásaikon.
1: Ráadásul valljuk be, hogyha itt most a század elő női művészeiről, íróiról kellene beszélni, és kapásból megkérdeznénk, hogy kiket tudnánk felsorolni. Talán Ferenczi Noémi nagyon a köztudatban van. Kafka Margitot illene ismernünk, de mégis kevesen olvassuk, és sorolhatnám a sor. Talán Máté Olgát azért ismerhetjük megint, mert nem olyan rég volt kiállítása.
2: Ez szerintem nagyon attól függ, hogy ki milyen háttérrel veszi a kezébe ezt a könyvet, de ez mindenképpen igaz, hogy itt elsősorban elfelejtett nevekről van szó, és én nagyon sok olvasótól kaptam vissza azt, hogy kicsit dühös lett a könyv olvasása közben, hogy miért felejtettük el ezeket a neveket. Tehát annyira izgalmas, annyira úttörő karakterek voltak, hogy nagyon jó lenne ismerni őket, és én abban bízom, hogy a női szörnyetegekkel talán kicsit kevésbé fogjuk elfelejteni őket a jövőben.
1: Említette azt, hogy mindegyik karakter másként találta meg önt.
2: Nekem például egy nagyon izgalmas történet volt Hundi Mariska, akit azt gondolom, hogy tényleg nagyon kevesen ismernek, ő egy iparművésznő volt, beutazta Európát egyedül, nagyon sok művészeti ágban alkotott, a reformruhák tervezésétől kezdve a freskókon át, a gyerekjátékokig rengeteg mindenben tehetséges volt, és rá úgy bukkantam, hogy egy cikket írtam a régi budapesti népszállóról, ami ma egy hajléktalan szálló a Dózsa György úton, és ott meséltek nekem ennek a nőnek a történetéről, aki freskókat festett a népszálló falaira, és ez egy tipikus női munka volt olyan szempontból, hogy mert megvoltak az épületnek a tervei, amikor eszébe jutott a megrendelő fővárosnak, hogy valami dekoráció is kellene, tehát ez egy presztízs beruházás volt, és nem volt mindegy, hogy hogy néz ki ez az elkészült épület, és akkor úgy hívták be ezt a művésznőt, hogy a már elkészült tervekhez valamit álmodjon meg, és ő egy meglehetősen nehéz helyzetből hozta ki a maximumot, tehát abszolút alkalmazkodva minden körülményhez egy fantasztikus munkát tudott létrehozni. Tehát én azért gondolom ezt egy tipikusan női munkának, mert én azt gondolom, hogy sokszor előfordul, hogy ilyen utolsó utáni pillanatként hívnak be egy kolléganőt, hogy oldja meg a kialakult helyzetet, és ezért is fogott meg nagyon ez a történet, amire teljesen véletlenül bukkantam.
1: Belopakodtak újabb szereplők esetleg az életébe?
2: Most gondolkozom igazából a következő történeten, nem igazán tudnék még konkrétumot mondani, nyilván rengeteg szál van, amit érdemes lenne még felfejteni, de én azt gondolom, hogy sokszor ez a legjobb, hogyha az ember egy pici szünetet tart, és utána újra felveszi ezeket a fonalakat.
0: A Női Szörnyetegek című könyv szerzőjét Koni Orczik Borbálát hallották.

0: A romantika, a humor és a fülbemászó dallamok világa elevenedik meg a Marica grófnő győri előadásán. Tasziló grófot a Győri Nemzeti Színház igazgatója, Bakos Kis Gábor alakítja, akit Gárdonyi Eszter kérdezett az előadásról.
1: Mit kell tudni erről a darabról, mennyiben lesz ez más, vagy különleges, vagy győri?
2: Ez az előadás egy olyan Marica grófnő szeretne lenni, amely méltó a műfaj hagyományaihoz, a tradíciójához, és a maga szépségében, pompázatosságában, grandiozitásában. Egy olyan előadás, amely mégis egy nagyon letisztult, nagyon finom, közben pedig millió egy picike kis humorral átszőtt történetet láthat majd a közönség. És nyilván azáltal, hogy ebben az előadásban most játszom, így belülről érem meg jobban ennek az egésznek a pezsgését.
1: Mennyire nehéz színre vinni egy olyan darabot, ami ugye sok-sok év alatt sok-sok színházban bemutatásra került már?
2: Hát millió egy előképe van természetesen egy ilyen darabnak. Az egyik legtöbbet játszott nagy operet, de akkor a legjobb ez az előadás, hogyha az adott közösség sajátjává tudja tenni. Tehát adott esetben ez győrivé tud válni. De ne feledjük el, hogy az előadás ez egy hármas koprodukcióban készül el, mert a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház, a székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Győri Nemzeti Színház koprodukciója ez, amely három évadon keresztül majd az adott három színházban lesz látható, és reményeink szerint majd a utazást követően visszatér az adott városba, ahogy ezt éppen kiadja majd így a folytonosság. Úgyhogy minden helyen és helyszínen akkor lesz ez nagyon izgalmas, amikor a saját társulat ezt úgy magáévá teszi ezt a történetet, és a formát, amit pedig megálmodtak hozzá az alkotók, az pedig tényleg egy nagyon letisztult, egy nagyon szép, egy nagyon tiszta, mondhatni olyan tört, fehér attitűdben ragyogó darab.
1: Hogy működik ez a koprodukció? Ide jönnek vendégszínészek, a mi színészeink mennek el, hogy ott megszokják a helyszíneket. Hogyan kell ezt elképzelni?
2: A főbb szerepekben lesznek majd átfedések és mozgások és vendégszereplések a különböző színházak között, de jellemzően az énekkar, a tánckar, a zenekar vonatkozásában az adott színháznak a művészei vannak benne és játszanak, szerepelnek az előadásban. Tehát így a győri előadásban a Tasziló szerepében Dolhai Attila lesz az egyik vendégünk ebben az előadásban. És ilyen értelemben véve majd nyilván lesznek még ilyen átfedések, majd így az előadásuk között a szerepekben.
1: Ugye a győri közönségről lehet tudni, hogy szinte mindenevő, de azért a legjobban a zenés darabokat, műzikeleket, operetteket szereti. Mire számítanak? Mekkora lesz az érdeklődés? Mikor láthatjuk és meddig marad műsoron?
2: Az évad során látható majd a bérletes előadások között a Marica grófnő, mint utolsó nagyszínpadi bemutató. Bérletszünetben is fogjuk játszani még itt a 2025-ös 26-os évadban, és a 2026-27-es évadban pedig újra a műsorra fogjuk tűzni. Aztán elindul az előadás, először Debrecenben kerül bemutatásra, majd Székesfehérvárot, és utána vágyjuk ide vissza Győrbe, úgyhogy bízom benne, hogy sok évben keresztül fogja majd látni a győri publikum.
0: A Marica grófnő legközelebb május 31-én, majd júniusban még két alkalommal látható Győrben. Most egy archív felvételről idézzük az operett egyik legismertebb slágerét, Kincses Veronika és Rozsos István énekel.
3: Ez nem vicc, ez mámor, az izé, az ábor most itt van és áldozatra vár. És hidd el szavamra, meg vagyok zavarva, a szíve.

A súgójuk mai adásában Nemes Jeles László jelentkezett Cannes-ból, ahol bemutatták új filmjét, a Mulent. Beszámoltunk egyebek közt a Marton Éváról szóló kétrészes életrajzi filmről és a Szépművészeti Múzeum nagyszabású Vasarely kiállításáról is.

0: Tegnapi műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hozék Ura és Szamosi Szabolcs az Orgonapont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Filharmonia.hu.
2: Várja Önt is az MRM-e legnépszerűbb koncertbérlete. A Dohnányi Bérlet koncertjeinek a klasszikus zene hazai fellegvára, a Zeneakadémia szolgál majd helyszínéül. A rádiózenekar művészei többek között Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Langer Ágnes, Illia Smuklőr, Lakatos György és Pál Úr János közreműködésével lépnek a színpadra. A bérlet előadásain Héja Domonkos, Ricardo Frizza, Hontvári Gábor, Kovács László és Kovács János vezényletével koncerteznek az együttesek. A Dohnányi Bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Itt sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élje át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik Önnél.
0: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 11 óra.
5: Köszöntöm Mesterek órája című műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is. Én Bolla Milán vagyok. Mai összeállításunkban a Freiburgi barokk zenekar játszik. Először hallgassuk Carl Philipp Emanuel Bach C-dur szimfóniáját. Vezényel Thomas Hengelbrock. A felvétel a Kirchheimi kastélyban készült 1990. júniusában.

Carl Philipp Emanuel Bach C-dur szimfóniáját hallottuk. A freiburgi barokkzenekart Thomas Hengelbrock vezényelte. Következik Johann Georg Pisendel G-moll koncertója. Előadja Petra Müller-Jans hegedűn és a freiburgi barokkzenekar. Vezényel Gottfried von der Goltz. A felvétel a Kölni Rádióban készült 1998. októberében.

Johann Georg Pisendel G-moll koncertóját hallottuk. Előadta Petra Müller-Jans hegedűn és a Freiburgi barokkzenekar. Vezényelt Gottfried von der Goltz. Most hallgassuk Georg Philipp Telemann G-moll zenekari szvittjét, La Musette. A Freiburgi barokkzenekart Thomas Hengelbrock vezényli. A felvétel Arlesheimban, a református templomban készült, 1991. januárjában.

Georg Philipp Telemann G-moll zenekari szvittjét hallottuk, La Musette. A freiburgi barokzenekart Thomas Hengelbrock vezényelte. A folytatásban Johann Sebastian Bach F-moll csembaló versenyét hallhatjuk. Jegyzékszáma 1056. A szólista Andreas Steyer, a freiburgi barokzenekar hangversenymestere Petra Müller-Jans. A felvétel Freiburgban, az Ensemble House-ban készült 2013. júliusában.

Johann Sebastian Bach 1056-os edzékszámú F-moll csembaló versenyét hallottuk. A szólista Andreas Steyer volt. Közreműködött a Freiburgi Barokk Zenekar. Hangversenymester Petra Müller Jansz. Összeállításunk végén hallgassuk Pietro Antonio Locatelli E-moll koncerto grosszóját, opusz 1, numero 4. A Freiburgi Barokk Zenekar játszik, vezényel Gottfried von der Goltz. A felvétel Berlinben a Teldex stúdióban készült 2004. decemberében.

0: Pietro Antonio Locatelli Émol koncerto grosszóját hallottuk. Opus 1 numero 4. Vezényelt Gottfried von der Goltz. Kedves hallgatóink, mai Mesterek órája műsorunkban a Freiburgi Barokk zenekar játszott. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Bozzai László nevében is köszönöm a figyelmüket. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Én további jó rádiózást, a hosszú hétvégére jó pihenést kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.
7: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Polyák Adria nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a Tiszaújvárosi MOL-üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14-18 év közti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmát fejezte ki és elítélte a polgári személyek és civil létesítmények elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárt az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület lángra kapott. A Fekete-tengernél lévő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a virradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. A jogszabályban meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére. Ezek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint bor és bortermék. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter, az Állami Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keret szerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Lannert Judit közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárcavezető egyúttal jelezte, a tankönyv ellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket átláthatóan, indokoltan kell felhasználni. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az Óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olár Norbert képzőművész tervei alapján készült. Óbuda Békésmegyer cigány nemzetiségi önkormányzatának elnöke emlékeztetett. 1944 őszén a Budapest környéki romákat és zsidókat az Óbudai Bécsi út két oldalán lévő téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények közt tartották fogva, majd novemberben marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Szabó Zsolt István Iván hangsúlyozta, fontos a tragédiára emlékezni. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felül lehet csak az égen, esőre sehol nem kell készülni, a szél azonban megélénkül. Napközben 23-29, késő este 18 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
8: Kozé Kura és Szamosi Szabolcs az Orgona Pont sorozatban, augusztusban. Pécs, Esztergom, Békés Csaba, Debrecen. Váltsa meg jegyét most. Philharmonia.hu.
9: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Reklámot hallottak.

Orson Welles örök érvényű remek műve az Aranypolgár, melyben egy média birodalom urának titokzatos szava a Rosebud, vagyis a rózsabimbó. Ezt és még jó néhány más érdekességet említek a filmtörténet egyik alapkövének számító alkotás zenéinek kíséretében, a komponista Bernard Herrmann. Köszönti a kedves hallgatókat a Színejava szerkesztőműsor vezetője, Ottmár Dávid.

Egy idős ember utolsó szava rózsabimbó, majd kiesik kezéből egy hógömb. Ezzel kezdődik Orson Welles 1941-es remek műve, az Aranypolgár. Charles Foster Kane, az amerikai sajtómágnás, meghalt. Ki volt ő valójában? Teszi fel a kérdést a történet vezetés révén a film. Egy újságíró nyomozásba kezd, és sorban hallgatja ki Kane egykori barátait, feleségeit, mert hogy több volt, munkatársait. Mindenki más látott benne. Zsenit, zsarnokot, romantikus embert, demagóg szemét. Kane egy hatalmas kastélyban élt, a Xanadu-ban, amelyet műkincsek sokaságával töltött meg, de boldog egyetlen pillanatig sem volt. A film szerkezete nem lineáris. Visszaemlékezések egymásra rétegzett mozaikja. Orson Welles, a rendező és egyben a Kane-t megformáló színész, nem magyarázza el, ki is volt a főhős. Azt mutatja meg, hogy az ember sosem ismerhető meg teljes egészében. Szóval a rejtét nem csak Kane-re, hanem magára az egyénre, az emberre is vonatkoztatja. Megismerhető-e egy ember igazán? Tulajdoníthatjuk a hipotetikus kérdést a film mondani valójának. A zeneszerző Bernard Herrmann.

Charles Foster Kane élete az amerikai álom parabola ívét rajzolja meg, hogy úgy mondjam. Szegény gyerekből média mogul lett, de a hatalom minden emberi kapcsolatát felmorzsolta. Két házassága is tönkrement, barátja elárulta, politikai karrierje megbukott. Megmaradt számára a kastély, mely egyúttal a magányt szimbolizálja életében, és egy gyermekkori emlék. Hó, szánkó, ártatlanság. Rózsa bimbó, mint említettem, ez az a szó, amit halála pillanatában kimond. A film végén kiderül, mit jelent a Rosebud, vagyis a rózsa bimbó. Egy régi szánkó neve ez, amelyen utoljára játszott, mielőtt anyja eladta a kis játékot. A szánkó egy kályha tüzébe került, ezt a főszereplő nem tudja, csak velünk nézőkkel közli a film. Orson Welles rendező, főszereplő üzenete szívbe markolóan egyszerű, a gazdagság, a hatalom, a hírnév mind csak pótlék. Amit elveszítettünk, azt soha nem vásárolhatjuk vissza pénzen. Kane mindent megszerzett, de saját életét, annak valódi értékét, vagyis önmagát elveszítette. Továbbra is Bernard Herrmann kísérőzenéjét halljuk.

Orson Welles mindössze 25 éves volt, amikor leült a rendezői székbe. 1915-ben született egyébként. Filmes tapasztalata egyáltalán nem volt, korábban csak színházi produkciók direktora volt, melyek közül kiemelkedik az az 1938-ban sugárzott H.G. Wells a Világok harca című regényéből készített rádiójátéka, amely olyan meggyőző, realisztikus, híradós formában adta elő a marslakók földi invázióját, hogy állítólag tömeges pánikot okozott az amerikai hallgatók körében. Szóval filmes tapasztalata nem akadályozta abban, hogy maradandót alkosson. Talán éppen ezért készített forradalmi mozit. A produkció stúdió szinte korlátlan szabadságot adott neki, ő pedig ki is használta a kínálkozó lehetőséget. A mélység-élesség technikáját, amikor az előtér és a háttér egyaránt éles, Gregory Toland operatőrrel együtt tökéletesítette, ez akkoriban technikai szenzációnak számított. A film egyértelműen William Randolph Hearst sajtómágnásra utalt, aki mindent megtett a bemutató megakadályozásáért. Lapjaiban betiltotta a hirdetést, támogatta volna a stúdiót, hogy fizessen ki mindenkit, majd égesse el a kópiát, és így tovább. Próbálkozásai nem voltak hatástalanok, a mozik többsége megijedt és visszautasította a filmet. Az Aranypolgár mégis eljutott a közönséghez. Ahogy mondani szokás, a többi történelem, az egyik legnagyobb mozi klasszikus vált belőle az idők során. Az Oscar jelölések közül egyedül a forgatókönyvet díjazták, a film a korszak legfontosabb alkotása lett, ám csak később. Na hát ez művészeti berkekben egyáltalán nem ritkaság. A film zenéjét Bernard Herrmann szerezte.

Kok, hanem Welles volt az első rendező, akivel együtt dolgozott, és tekintve, hogy a Citizen Kane, ez az Aranypolgár eredeti címe, legendás opusszá emelkedett, és nem csak fontos láncszeme, inkább megkerülhetetlen alapköve az amerikai filmtörténetnek, zenéje révén Herman neve is összeforrt a filmmel, és persze meg is határozta későbbi karrierjét. Ahogy hallgatjuk a score-t, feltűnhet számunkra, hogy a hangulatot erőteljesen kifejező alkotás, mely 1941-ben a film készítésének idején ugyan nem számított feltétlenül létidegennek, de mindenképp kirívó volt. Tehát úgy a történetvezetés nem lineáris, mi volt a révén a rendezés, mint az imént említett jelleg révén a zene is különcnek, egyúttal úttörőnek számított a 40-es évek elején. És, talán egyetértenek, ez bizony ma is érzékelhető.

William Randolph Hearst nevét említettem, akiről a rendező megformálta az aranypolgár személyét, de emellett az is fontos, hogy maga Orson Welles sorsa is fájdalmasan hasonlít a főhőséhez, Kane-éhez, csak pénz és kastély nélkül. Rádiós csoda gyerekként robbant be az 1938-as Világok harca adásáról és annak pánik keltéséről már ejtettem néhány szót, ezután Hollywoodba hívták és elkészítette a szóban forgó aranypolgárt, a filmtörténet egyik legtöbbet elemzett alkotását. Aztán a stúdiórendszer visszavágott, hogy úgy mondjam. Következő filmjét, az Embersonok tündöklése és bukása címűt megvágták és átírták a tudta nélkül. Támogatást egyre nehezebben kapott, Európába ment, szerepeket vállalt, hogy saját projektjeit fedezze. Az Otello forgatása például évekig tartott, mert rendre pénz szűkében volt. Welles egész életében harcolván az iparral,

Erről szemben alkotott, töredékesen, megcsonkítva, többször befejezetlen munkákat hátrahagyva. Amikor 1985-ben meghalt, az F for Fake, magyar címén H, mint hamisítás, és néhány félkész film voltak a nagyszerű filmkészítő hagyatékának utolsó darabjai. Kissé ironikus és véleményem szerint fájdalmas, hogy a világ elsősorban talán Paul Masson bor különlegességeinek reklámarcaként ismerte Orson Welles-t. Különlegesség következik, ugyanis egy áll opera áriát hallunk Bernard Herrmann tollából, mely a filmben is elhangzik természetesen. A Salambo című regényre épül a részlet, és a filmbéli jelenet lényege, hogy Susan, az egyik női főszereplő, bár nem erre a pályára való, Kane mégis kényszeríti, hogy operaénekes legyen. Nos, az áriát Janice Watson szoprán énekli, aki, mint az egyértelmű lesz, nagyon is a pályára való.

Az Aranypolgár nem pusztán filmtörténeti relikvia. Meglepően modern film. A főhős, Kény figurája ma is ismerős, sőt, ma gyakoribb, mint Hajdanán. Egy a közvéleményt a tetteivel formáló, saját imázsát gyártó személy, aki közben nem tudja megkülönböztetni a hatalmat a vágyott szeretettől. A film szerkezete is modernnek hat. Nem lineáris képet kapunk, hanem mozaikból összerakott történetet. Pont úgy épül fel, ahogy egy mai dokumentumfilm vagy nem blockbuster, nem popcorn mozi. És talán ez a legfontosabb, a film nem ad egyszerű válaszokat. Nem mondja meg pontosan, ki volt Kane. A nézőnek kell eldöntenie, hogy zseni volt, tragikus figura, vagy egyszerűen egy ember, aki egész életében keresett valamit, amit gyermekkorában elveszített. Bernard Herrmann kísérőzenéjét halljuk.

0: A Színejava mai adásában egy örök klasszikus, az 1941-ben készült Aranypolgár zenéjéből válogattam, melynek szerzője a kiváló Hitchcock komponista Bernard Herrmann volt. Az Aranypolgárt azonban nem Hitchcock, hanem a talán méltatlanul alulértékelt Orson Welles rendezte, főszerepét, Charles Foster Kane figuráját is ő alakította. Köszönöm, hogy együtt nosztalgiáztunk a filmzenéjét hallgatva, a szerkesztő műsorvezetőt, ott már Dávidot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: Tizenkét óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Mai koncertösszeállításunk szerkesztői Weisz Gábor és Bolla Milán nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Elsőként hallgassuk a Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjét, amelynek felvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében készült 2026. április 30-án.
4: Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Szakcsi Rádió hallgatóit, és kedves vendégeinket itt a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Miklósa Erika vagyok. A mai nap világszerte a jazzt ünnepeljük, de más miatt is kivételes ez a nap, hiszen pontosan 2 éve született meg a Szakcsi Rádió, a hazai jazz rádiója. Ezt a jeles ünnepet természetesen jazz koncerttel fogjuk megünnepelni, de még mielőtt elmerülnénk a gyönyörű jazz dallamokban, nézzünk néhány tényt a Szakcsi Rádióról. Pontosan 730 napja sugározzuk minden nap a magyar és nemzetközi jazz legjobb koncertjeit. Emellett a 2 év alatt közel 150 portrébeszélgetést készítettünk a magyar jazz élet legkiemelkedőbb alkotóival és ígéretes fiatal tehetségeivel. Több mint 50 jazz akusztik koncertfelvételt adtunk az A38 színpadáról. 2 nagy sikerű 3 napos jazzfesztivált rendeztünk Salföldön. És felfedeztünk 20 tehetséges fiatal együttest a Küldd be a dalod felhíváson. Kezdődjék is a koncert. Kérem, hallgassák meg Burbé Mihály szerzeményét Gyere hozzám estére címmel. És akik előadják, a 2 kiváló jazzzenész, Binder Károly és Burbé Mihály.

0: Bravo, sok szeretettel gratulálok. Pont azon gondolkoztam, amíg így hallgattalak benneteket, hogy milyen jó lenne, ha az operistáknak is lenne egy rádiója. Biztos, hogy én is pátyolgatnám ezt a kezdeményezést, de hát még nincs. De mindketten ott voltatok Károllyal a rádió indulása előtt, a kezdeményezéskor, és pátyolgattátok. Mit jelent számotokra a rádió léte, és mit jelent a magyar jazzzenészek számára?
1: Hát azt hiszem, hogy tolmácsolhatom az egész szakma, muzsikusok és a közönség véleményét is. Ez méltó névadás volt Szak Csillagatos Béla, hisz ha mondjuk a mai napra gondolunk, a Nemzetközi Jazz Napra, amelyet egy világhírű jazz zongorista, Herbie Hancock, ő volt a szülőatya, hogy ezzel a képzavarral éljek. Azt hiszem, hogy ugyanez a mi Herbie Hancockunk, Szak Csillagatos Béla, aki tényleg járta a világot, és a Kárpát-medencei gyökerekből, az ő roma gyökereiből adott a világnak, és a jazzbe beoltotta ezeket a zenéket. Nekem azért is különösen kedves, mert ez tulajdonképpen véletlen, hogy most ezzel kezdtünk a tárogatóval, de sok koncertünk volt együtt, és az egyik alkalommal meglektem őt ezzel a tárogatóval. Egy ilyen nóta feldolgozás volt, és mondom, nálam volt véletlen a tárogató, mondom, szerintem nem fog szomorúságot okozni neki. Béla kivirult, mint egy gyerek, visongott, és utána úgy buszultunk el, hogy otthon ne hagyd a tárogatót legközelebb. Tehát tulajdonképpen ő erősített meg ebben, hogy ennek a hangszernek helye van a magyar jazzben, meg azt gondolom, hogy a világ jazzében is.
0: Ez így van. Egyébként Herbie Hancockot említetted, én láttam őt New Yorkban, és akkor egy nagyon tehetséges, még akkor nagyon fiatal jazzdobossal készítette azt a lemezt, és a koncerten is ott volt, Németh Ferikéről beszélek. De áttérve hozzád, Károly, kedves Károly, idézhetek tőled? Idézek. Mindig olyan muzsikát szerettem volna játszani, amelyben az összes általam szeretett zene egyszerre szólal meg. Valóban a jazz lehet ilyen olvasztó tégely, ahol minden zene egyszerre szólal meg? Hogy gondolod ezt?
2: Hát számomra mindig a nagybetű zene létezett. Kisgyermekkoromtól kezdve rengeteg klasszikust játszottam, népzenét. Mindent hallgattam. Igazából a Misivel így találtunk mi is egymásra, hogy mind a ketten mindent szerettünk és játszottunk, és így alakult ki a mi közös duónk. De visszatérve egy pillanatra a Szak Csillagatos Bélához, annak idején az a megtiszteltetésért, hogy én vettem át a szerepét, vagy hát a tanári pozícióját a jazz tanszéken, és ez számomra egy nagyon nagy élményes feladat volt. Aztán később barátok lettünk, kollégák lettünk, rengeteget utaztunk együtt, együtt zsűriztünk. Úgyhogy egy méltó nevet kapott a rádió, a Szakcsi Rádió, és bizonyára a közönség is tudja, és mindannyian, hogy nemrég volt az első Szakcsi Lakatos Béla jazz zongora verseny. Azt hiszem, tegnap volt vége, és hát kitűnő növendékeink nyerték meg az első 2-3 helyezést, úgyhogy erre is büszkék vagyunk. Azt hiszem, hogy ez is neki köszönhető. Úgyhogy ennyit mondanék.
0: Hát sok minden köszönhető Szak Csillagatos Bélának. Nekem például írt egy nagyon klassz darabot, egy feldolgozást, az Éj királynője áriáját egy zongora szólóra és nagy szimfonikus zenekarra, illetve szopránra. Életem legnagyobb élménye volt, és nem különben, ha megengedhető ez nekem itt a rádióhallgatók felé, egy ilyen kis anekdóta, hogy Bélánál tanultam meg, hogy a pacalhoz a kenyér a rántott hús. Tehát óriási humora volt, és ugyanezt a zenében is megéltem, a zenéjében is megéltem. De jöjjön a te műved, a legény búcsú. Valami instrukció?
2: Hát ez a legény búcsú, hát nem kezdhettük a legény búcsúval az első számként, úgyhogy ezt a másodiknak befejező darabnak szántuk. Ez egy kvartett variációban másképp hangzik el. Mi a Misivel most egy duó variációt játszunk.

0: Köszönjük a produkciót Binder Károlynak és Borbély Mihálynak. Nagyon sokan együtt voltak velünk ebben a két évben, akik sajnos ma nem lehetnek itt, de elküldték gondolataikat zenéről, jazzről és a Szakcsi Rádióról. Hallgassák meg Gőz László, a Szakcsi Rádió grémium tagja, valamint Harcsa Veronika és Szőke Nikoletta jazzénekesek gondolatait.
1: A jazz a zenén belül, ami egy elég kötött rendszer, azon belül egy olyan megfogalmazás, olyan előadás, ami jóval közelebb van a szabadsághoz. Műfaj átalakulásnak egy lehetőségét láttuk meg a Szakcsi Rádióban, és nagyon jó a név abból a szempontból, hogy a Szakcsi végig ezt kereste egész életében, és meg is találtam nagyon sok esetben, hogy mitől lesz egyéni, mitől lesz egy nemzetnek egy külön jazz, önálló jazz hangja, mint ahogy van a németeknek, az angoloknak, a franciáknak, hogy legyen a magyaroknak is egy jazz hangja. És ez volt az első kiindulási pont, innentől kezdve már könnyű volt azt mondani, hogy a magyar jazz uralja a Szakcsi Rádiót, magyarul 60-70% magyar jazz legyen, és 30-40% külföldi jazz. Szerintem ez egy sikertörténet a magyar jazz életben.
2: Ha valaki bekapcsolja a Szakcsi Rádiót, akkor az én hangomat is gyakran hallhatja, mert én vagyok a csatorna hang, és én mondok be sok mindent, ami információt közöl az elhangzott dalokról. Ilyen módon én még soha nem szerepeltem, hiszen elsősorban énekes vagyok, de nagyon nagy öröm, hogy a hazai jazz szcénához így is kapcsolódhatok. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy a jazz, amit énekelek, az univerzális, az egyfajta nemzetközi nyelvhez kapcsolódik. Egészen addig, amíg ki nem mentem Brüsszelbe elvégezni egy 2 éves mesterképzést, és az ottani tanárom hívta fel rá a figyelmemet, hogy ugye tudom, hogy a ritmikusság, amivel én énekelek, az nagyon közép-kelet-európai. És megdöbbentem, mert fogalmam sem volt erről, és akkor realizáltam, akkor gondoltam abba bele, hogy konkrétan egy olyan helyen, a Dunakanyarban nőttem föl, ahol hallottam magyar népzenét, táncoltam magyar néptáncokat, de hallottam szerb-horvát tradicionális zenét is, és hallottam még sváb népzenét is, és ez a fajta egyveleg, ez az olvasztó tége, és konkrétan a magyar zenei hagyomány, még ha nem is vagyok népdalénekes, de mégiscsak valamilyen formán belém ivódott, és a zenei örökségemnek a kitörölhetetlen része.
3: Nekem a jazz az abszolút a szellem és az otthon. Ez egy olyan életforma, ami 0-24-be sodorja az embert. Itt nincs kiszállás, mert nem is akarunk kiszállni, mert imádjuk azt, amit csinálunk. Ez az életünk igazából. És bármennyire is paradoxonnak fog tűnni, hogy ez egy kísérletező műfaj, itt egyszerre vagyunk kötértáncosok, és egyszerre vagyunk védőhálók egymásnak, mert kockázatot is vállalunk, de ugyanakkor meg is tartjuk egymást ebben a kísérletezésben a zenésztársakkal. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy többször is énekeltem Szakcsi Lakatos Bélával, jól ismertem őt személyesen, sőt, hát én nyugodt szívem mondhatom, hogy tényleg az egyik legnagyobb példaképpen volt a zenei hozzáállást, a zenei attitűdöt illetően. Az egyik mondata, ami nagyon megmaradt bennem az, hogy ne féljünk attól, hogy hibázunk, mert hogyha nem vállalunk kockázatot, és nem próbáljuk ki azt, ami éppen bennünk van, akkor a jó sem fog sosem kiderülni.
0: A jazz azért is izgalmas műfaj, mert a legkülönfélébb hangszer összeállításoknak ad teret. Ezzel kísérletezik a 2019-ben alakult kontempó zenekar is, melyben a szaxofon és a gitár mellett az inkább népzenéből ismert cimbalom is helyet kapott. Fogadják szeretettel a kontempót!

0: Pozsár Eszterhez, a kontempó fuvolistájához, szaxofonistájához szólok. Eszter, a jazz valóban egy kísérletező, sokszínű műfaj, de hogyan jött ez, hogy ezt a három hangszert ötvözitek hozzátok össze? Ugye a gitár mögött Horányi Sándor és Csurkolya József a cimbalom mögött.
1: Igazából én mindkettőjükkel korábban már játszottam közösen, tehát ez a zenei kapcsolat megvolt, és különösen a fuvola miatt, de a szoprán szaxofon is indokolja, én szerettem volna egy kamarazenei formációt összehozni, amiben bátran használhatom ezeket a hangszereket, és igazából mind emberi oka is volt ennek, hiszen nagyon-nagyon szeretek mindkét csodás muzsikussal együtt játszani, mind pedig a hangszerek nagyon tetszettek, pláne amikor cimbalommal először sikerült együtt muzsikálni, teljesen beleszerettem a cimbalomba, és így kezdődött el ez a közös gondolkodás.
0: És miből merítetek? Mert ugye a zenétek is nagyon sokszínű, ahogy a jazz is. Mi az, amiből merítetek? Milyen műfajokból, hangzásvilágból?
1: Valóban mindannyian tettünk már kitérőt nagyon sokféle zenei stílusban. Azt mondanám, hogy három alap műfaj van. Természetesen a jazz, a klasszikus zene, főleg a kortárs klasszikus zene és a népzene. És emellé jönnek különböző világzenei élmények is. Tehát minden, ami tulajdonképpen megtörtént velünk zeneileg, az megjelenik a zenénkben is.
0: Nem is szaporítom a szót tovább, zenéjetek. Jöjjön Csurkolya József szerzeményen fogadják szeretettel a Balkán Shuffle-t.

0: Köszönjük a Contempo együttesnek a csodálatos dallamokat. Ha már különleges hangszerekről volt szó, abban a továbbiakban sem lesz hiány. Most hallgassák meg Csapó Krisztián hasonoművész, valamint Sárik Péter jazzzongorista és Vörös Niki énekes gondolatait.
1: Mindenki törekszik arra, hogy saját zenei világa legyen. Az a jó jazzzenész, akit néhány hang után vagy néhány ütem után föl lehet ismerni. A hasonló nagyon különleges hangszer a templomi zenéből indult, először az énekhangok helyettesítésére vagy felhangosítására, később a jazzben is megjelent, és ez a sokszínű hang, ami először Beethovennél a mennydörgést reprezentálta, igazából nagyon finoman is tud szólni, ezért a jazz történetben nagyon sok olyan felvétel van, amiben harsonások voltak a zenekarvezetők, vagy éppen a dalok témáit ők játszották. A harsonán kifejezetten nehéz jazz játszani, azt gondolom a technikai kihívás például az, hogy sokszor nagy tempók vannak, gyors dalok, és egy ilyen hangszeren, ahol nincsenek billentyűk, nincsenek ventilek, nagyon nehéz ezeket a tempókat lejátszani. Remélem a zongorista kollégák nem sértődnek meg, vagy a szaxofonosok, ahol kifejezetten sok billentyű van, és az új mozgással helyettesíthető ez a dolog, de itt valóban egy picit nehezebb a jazz dalokat megszólaltatni, viszont ha sikerül, akkor azt gondolom, hogy nagyon különleges hangzás hallható a hasonlán.
2: Mit jelent nekünk a jazz? Nekem mindenféleképpen energiát és szabadságot jelent, de az energia a legfontosabb. Ahogy mi szoktunk játszani, az mindig úgy történik, hogy valahogy úgy felrobbannak a dolgok rögtön. Én azért szeretek nagyon klasszikus zenét játszani jazzben, mert nyugodtan játszhatom egy kicsit másképp, mint az eredetit. Ez általában úgy zajlik le, hogy mi eljátszuk a témát, amit a maestro anno megírt, de már az se úgy pontosan, hiszen ő mondjuk egy zongora darabot írt, ott pontosan megvan, hogy bal kézzel, jobb kézzel mit kell játszanom. Én mikor áthangszerelek mondjuk egy Bartók darabot, akkor én már a bal kezet átadom a basszusgitárnak, és csinálok egy ritmust, tehát 80%-ában a lényegét játsszuk a témának, és engem ez nagyon felszabadít. Most már azt kell mondom, hogy 20 országban játszottuk Bartók műveit, köztük olyan helyeken, ahol biztos, hogy nem hangzott el, és nem is fog elhangzani.
3: Azt gondolom, hogy Magyarországon lévő jazzzenészek világszínvonalúan űzik ezt a műfajt, és megállnák a helyüket bármilyen külföldi nagy színpadon is, ahogy ezt tesszük is sokszor. Amikor jazzzenét énekelek, vagy ezzel a műfajjal foglalkozom és dolgozom, alkotok, vagy akár csak hallgatom, akkor az összes zenei élményem keveredik ilyenkor bennem. Be tudod forgatni az összes eddigi tapasztalataidat, vagy tudásodat, vagy zenei élményedet, amit bármilyen műfajból magadban hordozol. Tehát azt érzem, hogy azáltal, hogy megtanultam ezen a nyelven beszélni, énekelni, használni, ezáltal hatalmas lehetőséget kaptam, hogy mindenféle zenei stílust ötvözni tudjak, ami belőlem szól.
0: Felfedezítjeinkről már volt szó, de most találkozhatnak is egyikükkel. A Lukács Márton Trió, a Szakcsi Rádió küld be a dalod felhívásának egyik győztese. Most Bookshelf című szerzeményüket hallgathatjuk meg.

0: Bravo, bravo. Az biztos, hogy egy rajongóval több van már, mert teljesen lenyűgözött a zenétek. 2023-ban alakultatok a Zeneakadémián. Mi hozta össze ezt a triót?
1: Köszönjük szépen. Igen, 2023-ban alakultunk. Igazából összegyűlt nekem annyi szerzemény a fiúkban, amit már szerettem volna felvenni, kiadni, játszani minél többet. Úgyhogy ezért szerettem volna alakítani egy triót. Azért triót, mert ez a formája a jazznek az, ahol talán legszabadabban lehet játszani nagy hangsúlyban az összjátékon. Így az egyik kedvenc típusú formációm.
0: Hát most már az enyém is. A kortárs klasszikus zene és a neo-soul hatásainak elegyítése, ami jellemzi a zenéteket. Miből inspirálódtok még?
1: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és szerintem mindannyiunkat minden beadás inspirál, minden élmény, minden tapasztalat.
0: A Szakcsi Rádió felhívására, ugye küld be a dalot felhívásra, ti is beküldtétek a szerzeményeteket. Ez a felfedezés milyen lehetőséget adott a zenekar számára?
1: Hát igazából így ezen keresztül talán el tudtunk jutni több emberhez. Ugye ez a rádió specifikusan ezzel foglalkozik, így olyan közönsége van, aki direkt ezt a zenét keresi. Így adott ez a pályázat, meg egyáltalán az, hogy létezik a rádió egy olyan lehetőséget a hozzánk hasonló fiatal feltörekvő zenekaroknak, hogy bemutathassuk magunkat minél élesebb közönségnek.
0: De semmi más te nem kívántok, mint sok sikert még az elkövetkezendő zenei pályafutásotokhoz, és zenéljetek sokat, és örvendeztessétek meg a hallgatóságot. Most pedig következzen egy újabb darab a Lukács Márton triótól, a Memoir Involontaire.

0: Most, hogy a dob is megérkezett a mai estén, ami az én kedvenc hangszerem, és a következő nagy születésnapomon biztos, hogy azt fogom kérni a családtól, hogy hagyd tanuljak meg dobolni. Nem ígérem, hogy a Zeneakadémián, de biztos, hogy valahol meg fogom ezt a hangszert is tanulni. Most megtudhatunk többet erről a hangszerről is, miért olyan különleges, és mit ad a zenészeknek a közös gondolkodás és együttjátszás. Hallgassák meg László Attila gitárművész, Balázs Elemér jazzdobos és Kolman Gábor szaxofonista gondolatait.
1: Hogy mit jelent a jazz? Őszinteség. Tehát itt nem a manírok vagy a felületes megjelenés a lényeg, hanem pontosan ez, hogy hogy tudsz a másikkal zeneileg kommunikálni, hogy tudod kifejezni zeneileg a gondolataidat, és itt nem a külsőségek a legfontosabbak. Ezért nagyon szerencsés, hogyha jó partnerekkel játszik az ember, mert ez felerősödik. Van a jazznek egy nagyon fontos, lényeges tulajdonsága, ami több más műfajtól megkülönbözteti. Az, hogy ez a valós idejű reakció, zenei reakció, itt nem csak, hogy megengedett, hanem tulajdonképpen követelmény is ahhoz, hogy egy érdekes, izgalmas, olykor improvizatív előadás szülessen.
2: A jazz dobolás nagyon kreatív. Én amihez hasonlít rám egyébként, és mindig azt szoktam mondani, hogy a jazz dobos az fest. Tehát az olyan, mint egy festőművész. Mindenféle színeket kell, hogy fessen a dobon, és ez a hangszínekben jön ki. Egy hihetetlen csoda. És ez a kreativitás, ez nagyon, de nagyon mássá teszi a jazzdobolást. Elképesztő technikai tudás és kreativitás van benne. Nem hiába van az, hogy nagyon sok más műfajból jött dobos, rock dobosok vagy pop dobosok, olyan 60-70 éves korban rájönnek arra, hogy úristen, hát igen, azért a jazz dobolás az mégis a csúcsa mondjuk a dobolásnak.
3: Nyilván az ember a rengeteg improvizáció hatására olyan mélyen ismeri meg a gyökereit és a belső világát, hogy ezáltal egy picit átalakul. És azt gondolom, hogy a puszta létünkkel és ezekkel a produkciókkal olyan mondani valókat tudunk közvetíteni az emberek felé, ami nagyon mai. És egy mostani dolog, ami a jelenben történik, és szerintem ez rendkívül fontos, egyáltalán nem lebecsülve azokat a régi nagymestereket és azoknak a műveiknek az előadását, amit egyébként talán nagyobb százalékban elérhetünk a zenei piacon.
0: Hamarosan játszani fogtok, kedves Laci, de megragadt bennem egy mondata Kolman Gábornak, aki szintén a tagja a zenekarnak, hogy arról beszélt, hogy ezekkel az improvizációkkal valami nagyon mai dolgot tudtok létrehozni, ami tényleg a jelenben történik. Te mit gondolsz erről?
4: Az improvizációnak ez lenne, hogy a lényege, hogy a pillanat művészete, és egy közös művészet, egy közös nyelv, mert mindegyikünk mást játszana, hogyha otthon egyedül ülne, mint hogyha ezekkel a kiváló zenész kollégákkal együtt játszhat és inspirálódik azokból az ötletekből, amit ők hozzátesznek a zenéhez. Úgyhogy egyetértek ezzel a mondattal.
0: Próbálom nagyon pontosan ezeket a meghatározásokat, hiszen a klasszikus zenében a bebop az nem igen ismert, de ti ennek a 40-50-es évek bebop korszak által inspirált hangzásvilágnak a zenéjét, vagy legalábbis azt a zenét játszátok, szerzitek. Mi fogott meg bennetek ebben a világban?
4: Hát sőt, mi egy picit ezzel a formáció legalábbis arra a zenére épülő úgynevezett fusion zenét játszuk, ugye, ami a bebopból adódó zenei irány, jazz irányzatok és a blues és a rock zene keveredésébe jött létre a 60-as évek végén. Tehát nagyon így van, hogy a bebop nagyon erőteljesen benne van. Mi mindannyian ebben a zenekarban ezt a fajta zenét nagyon szeretjük, ami több oldalról inspirálódik. És ezt az egymással vegyítes stílusokat próbáljuk valahogy megjeleníteni a zenénkben.
0: És hál' Istennek sikeresen. Első dalotok címe New Song. Mire számíthatunk?
4: Hát ez a Halper Quintet előző lemezén szerepel, a Blues from Angeland, én angyalföldi vagyok, és Blues from Angeland a lemeznek a címe, és azért lett egyébként ez a címe, mert ezen a lemezen voltak régebbi kompozícióm, amit újra elővettem, ez a lemezanyagok, stb. És ez volt az utolsó szám, amit megírtam rá, és akkor munka címe volt tulajdonképpen ez a New Song, de aztán valahogy úgy maradt.
0: Na és akkor most ezt fogjuk hallani, a New Songot. Kérem, fogadják szeretettel.

Most pedig következzen a finálé. A Halper Quintet vezetésével egy vérbeli jam sessionnel búcsúzunk. Én megköszönöm a figyelmüket, hallgassanak sok zenét, hallgassák a Szakcsi Rádiót, ismerkedjenek a magyar jazz élet kiválóságaival. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Boldog születésnapot!

0: A Szakcsi Rádió második születésnapi koncertjének felvételét hallottuk, a műsorvezető Miklós Erika volt. A felvétel április 30-án készült a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. A hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek volt.
1: Műsorajánló. A Rádió Hangversenyek adásában Fülei Balázs és Jakob Fichert négykezes zongora hangversenyét hallgathatják meg. Évfordulós estjükön a két művész a 170 éve elhunyt Robert Schumann mellett Schubert és Brahms egy-egy magyaros stílusú alkotását választotta műsorába. A január 22-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból ma 17 óra 9 perckor a Bartók Rádióban. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Születésének 100. évfordulója alkalmából a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakjának, Miles Davis trombitás zenekarvezető és zeneszerzőnek felvételeiből válogatunk. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anya gyermekei.
3: A hit ösvénye. A Punta Corral hágó Copacabana-i szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban a Budapesti Fesztiválzenekar hangversenyét hallgatjuk. Ez a felvétel a Zeneakadémia nagytermében készült 2026. január 24-én. Az együttes Johann Christian Bach opusz 6-os sorozatából a 6. G-moll szimfóniáját játssza először. A Budapesti Fesztiválzenekar művészeti vezetője és barokk hegedű szólistája ezen a koncerten, Julien Chauvin.

Johann Christian Bach Opus 6-os sorozatának 6. G-moll szimfóniáját játszotta a Budapesti Fesztiválzenekar, amelynek előadásában most Bach zenéje következik, az 1048-as jegyzékszámú 3. brandenburgi verseny. A Budapesti Fesztiválzenekar művészeti vezetője ezen a koncerten Julien Chauvin barokk hegedűművész.

Bach 1048-as jegyzékszámú harmadik brandenburgi versenye után következzék az 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű verseny. A Budapesti Fesztivál Zenekar művészeti vezetője és szólistája Julien Chauvin.

Bach 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű versenyét hallottuk Julien Chauvin és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában. Most pedig szóljon Carl Philipp Emanuel Bach zenéje, a C-dur szimfónia.

Carl Philipp Emanuel Bach 182-es jegyzékszámú C-dur szimfóniáját hallottuk a Budapesti Fesztivál zenekartól. Ezen a koncerten a zenekar művészeti vezetője és barokk hegedű művésze Julien Chauvin volt, akinek előadásában ráadást is hallgathatott a közönség, és ezzel visszakanyarodtunk a korábban teljes egészében hallott G-moll hegedű versenyhez. Bach 1056-os jegyzékszámú művének második lárgó tétele szólt ráadásként.

0: Bach 1056-os jegyzékszámú G-moll hegedű versenyének lárgóját Julien Chauvin és a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában hallottuk. A zenekar koncertjét a Zeneakadémia nagytermében rögzítették 2026. január 24-én. A felvétel hangmérnöke Lakatos Gergely, zenei rendezője Párány Gusztáv volt. Kedves hallgatóink, mai koncert összeállításunk szerkesztői Weisz Gábor és Bolla Milán nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül.
2: Bartók Béla levele Octavian Beunak. Az én igazi vezéreszmém azonban, amelynek mióta csak mint zeneszerző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok, a népek testvérré válásának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság és viszály ellenére. Ezt az eszmét igyekszem, amennyire erőmtől telik, szolgálni zenémben. Ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen szlovák, román, arab vagy bármiféle más forrásból. Csak tiszta, friss és egészséges legyen az a forrás. Az én, mondjuk földrajzi helyzetem következtében a magyar forrás van hozzám legközelebb. Ezért műveimben a magyar hatás a legerősebb. Hogy már most a stílusom a különböző forrásoktól függetlenül vajon magyar jellegű-e vagy sem, és minden ezen múlik, azt másoknak kell megítélniük, nem nekem. Én minden esetre úgy érzem, hogy ez megvan benne, hiszen jellegnek és környezetnek valamiképpen összhangban kell állnia.

0: Műsorajánló. A Rádió Hangversenyek adásában Fülei Balázs és Jakob Fichert négykezes zongora hangversenyét hallgathatják meg. Évfordulós estjükön a két művész a 170 éve elhunyt Robert Schumann mellett Schubert és Brahms egy-egy magyaros stílusú alkotását választotta műsorába. A január 22-i koncertfelvétele a Dohnányi Ernő Zenei Központból, ma 17 óra 9 perckor, a Bartók Rádióban. Ma este Giacomo Puccini utolsó, befejezetlenül maradt operáját, a három felvonásos Turandotot hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Pirozzi, Angel Blue és Brian Jugday énekli. A Metropolitan Opera ház éneklészenekarát Oksana Linyiv irányítja. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
1: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
2: Ha-hó!
3: Hova igyeksz el, öcsi?
1: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
3: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
1: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
4: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
1: Utazzon velünk térben és időben.
5: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
1: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
6: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A szerkesztő Berente Marian nevében is köszöntöm Önöket, Gál Andrea vagyok. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásában válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök erre úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy ki vette rá erre Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszky a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában őket. Zelenszky azt mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. A Kárpát-medencében élők sorsa össze van kötve, közösen kell újraépíteniük a jövőjüket. Fogalmazott szentbeszédében az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Ezt a történelmi feladatot nem mások ellenében, hanem mindenkinek a jogait, kultúráját tiszteletben tartva kell teljesíteni, tette hozzá Székely János szombathelyi megyés püspök. A Kis- és Nagysomjóhegy közötti nyereg idén is teljesen megtelt zarándokokkal. Több mint 2000-en vettek részt idén a megbékélés menetén Brünóban. A sétával az 1945-ös halálmenetről emlékeztek meg, amikor 20 000 németet erőszakkal kiűztek a délcsehországi városból, 1700 ember pedig életét vesztette. Az idei menet abban különbözik a korábbiaktól, hogy ezúttal a kitelepített szudéta németek is részt vesznek rajta. Az emlékezést beárnyékolja, hogy már a Viradóra horog kereszteket festettek a kitelepítettek emlékére emelt emlékműre. A tetteseket még keresi a rendőrség. A roma holokauszt áldozatainak tiszteletére emlékművet avattak az óbudai Csíkszereda parkban. A több elemből álló kompozíció Olá Norbert képzőművész tervei alapján készült. 1944 őszén a főváros környéki romákat és zsidókat az óbudai Bécsi út két oldalán álló téglagyárakba terelték, és embertelen körülmények között fogva tartották, majd novemberben marha vagonokba zsúfolva koncentrációs táborokba hurcolták őket. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az Állami Vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Napos száraz idő várható a hosszú hétvégén, kevés goma és fátyol felhővel, a szél sok felé megélénkül. Éjszaka 10-16, napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
7: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hit utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Reklámot hallottak. Zenebeszéd. Remek művek közelről.
4: Kedves hallgatóink, műsorunkban Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájával ismerkedhetnek meg. Énekel Szabó Kitünde, Fákja Erzsébet, Alagi János és Rezsnyák Róbert. Közreműködik a Magyar Rádió ének és zenekara, vezényel Fischer Ádám. A műsorvezető Kovács Sándor.
5: Nagy tisztelettel köszöntöm kedves közönségünket és a rádió hallgatókat. Bolygó Hollandi. Nem tudom, gondolkodtak ezen, hogy ez a cím ez miért ilyen. Ugyanis a német cím az der Fliegende Holländer, az angol pedig Flying Dutchman. Hát ez nem bolygó. Ez repülő vagy száguldó. Itt valami kis tévedés van. Hadd kezdjem a jó reménység fokánál, mindenki tudja, hogy ez hol van. Afrika szarva. Ott találkozik az Atlanti óceán, az Indiai óceánnal. Nem pont a jó reménység fokánál, hanem 20 kilométerrel ódébb van egy Tűfok nevű hely, és az a pontos találkozóhely. Egy rendkívül veszélyes környék. Egyébként X. Károly elfelejtette, hogy melyik portugál király nevezte el jó reménység fokán. Vasco da Gama hajózott még az 1400-as években ott el. És a közeli öbölben nemrég 300 hajóroncsot találtak. Ugye ez a kétféle víz, az atlanti meg az indiai, ez különböző hőmérséklet. Állandó viharok vannak májustól késő őszig, és egy rendkívül veszélyes környék. Na most azért persze rengetegen elhajóztak errefelé, mert meg akarták találni az utat India vagy Indonézia felé. És volt egy Bernard Focke nevű holland tengerész, aki képzeljék el, 3 hónap és 4 nap alatt eljutott Hollandiából, Batáviába, vagyis Indonéziába. 3 hónap és 4 nap. Szép idő, ugye? Világrekord volt ez annak idején. Nem is hitték el, hogy ilyen gyorsan oda el lehet jutni. Ezért nevezték ezt a Fokkét száguldó hollandinak. És ez a száguldó hollandi lett az alapja bizonyos értelemben annak a mondának, amiről a Wagner darab szól. Pontosabban még 3 egyéb holland embert is gyanúba kevertek, de a Focke talán a legvalószínűbb. 1678 körül egyébként akkor csinálta meg ezt a világrekordot, és hát megvádolták természetesen, hogy csak azért tudott ilyen gyorsan hajózni, mert a sátánnal cimborált. És akkor itt jönnek a különböző mondaváltozatok. Az egyik szerint, amiatt, hogy a sátánnal cimborált, amiatt állandóan a jó reménység foka körül kellett hajózzon. És nem tudott elpusztulni sem. Örökké ott van a jó reménység foka körül. Hát aztán mindenféle más mondák is voltak ezzel kapcsolatban. Még egy mondát kell említenem, de ez egy picit talán hosszabb bevezető kéne. Múltkorában néztem a tévét, és volt egy bácsi, és ezt többen megerősítették, hogy UFO szállt le a faluban, itt Magyarországon, és a bácsinál a lakásán a stelázsin ilyen zöld emberkék figyeltek. Ugye ez a Yeti, meg a Nessie, meg az UFO, ezek ilyen állandó mondák, állandóan előkeverednek ezek, és ide tartozik az is, hogy állandóan láttak, vagy látni véltek kísértett hajókat a tengeren. És különösen azután, hogy volt egy Wilhelm Hauff nevű német író, aki egy ilyen novella félét írt, egy almanachban jelent ez meg, hát most almanach, ez körülbelül annyi, mintha azt mondanám, nőklapja évkönyv, tehát főzési tanácsadó mellett egy novella, meg ilyesmi. Megjegyzem, ilyenben jelent meg annak idején az első leírás a szonáta formáról is, tehát. Szóval ebben az almanachban jelent meg a kísértett hajó novella, ami azért érdekes, mert ilyen muzulmán emberekről szólt, hogy oda van szögezve az árbóchoz a kapitány, és mindenki hulla, de aztán felélednek természetesen éjfélkor, és akkor valamit csinálnak, és mindenki rettentesen megijed tőlük. Tehát ezek azok a mondák, amelyek aztán alapjául szolgáltak mindenféle egyéb leírásnak. Most nem akarom említeni a sok-sok irodalmi példát, mert nem olyan fontos, az igazán fontos az Heine, mert az 1830-as évek vége felé Heine írt egy ilyen novellafélét, amelybe beleszőtte a bolygó hollandi, vagyis a Fliegende Holländernek a történetét. És ez az, amit Wagner valamikor olvasott, hogy pontosan mikor, hát talán még Rigában. Na most ugye azt tudni kell, hogy Wagner ugye 1813-ban született, Lipcsébe született, aztán Dresdában volt, Lipcsébe, itt-ott-amott, eljutott Königsbergig, amit általában nem nagyon szoktak tudni, hogy ez ma hol van. Hát önök bizonyára tudják, akik itt ülnek velem szemben, de én a diákjaimtól meg szoktam kérdezni, hogy hol van Königsberg, senki nem tudja, ugye ez Kaliningrád. Most egyébként át akarják nevezni Kantgrádra, mert Immanuel Kant élt ott annak idején. Tehát ez egy zárvány, ma orosz felségterület, de úgy, hogy Oroszországból át kell menni Belorusszián és mindenféle országokon, hogy oda jusson az ember egy ilyen zárványba. Tehát Königsbergben és utána Rigában. Riga Lettország fővárosa, de egy nagyon erősen német kultúrájú város volt, és tulajdonképpen még ma is érezni ennek a nyomát. Na, ide került Wagner, 1838-ban volt Rigában, és rengeteg dolgot vezényelt, elég jó dolgokat tudott csinálni, csak ugye Wagner arról híres, hogy állandóan kölcsönkért és soha nem adta vissza. Elképesztő anyagi zavarba került, a felesége őnagyságával szintén együtt, mert ugye ez egy színésznő volt, és hogy más nem mondjak, volt egy újfundlandi kutyájuk, egy jó nagy kutyuska, az is ette a bérszint rendesen, tehát kellett nekik a pénz. Na most egyszer úgy gondolták, hogy megszöknek, hogy ne kelljen visszaadni. Mikor a rigai színház turnézott, egy vidéki turnét bonyolított le, akkor úgy gondolta Wagner és a felesége, valamint a kutya, hogy ők most megszöknek. Szépen este felé, mindenféle mocsáron keresztül eljutottak Pillauban. Na most nagyon furcsa földrajz persze, mert ma azt mondtam, hogy Kaliningrád orosz terület. Akkor porosz terület volt, viszont Riga meg orosz terület volt. Tehát az orosz-porosz határon kellett nekik átmenni. És így jutottak el Pillauba, az volt a kikötő, a königsbergi kikötő. És itt felszálltak a Tétis nevű hajónak a fedélzetére kutyástól. A Tétis Londonba ment, rendszeresen ment ez a hajó Londonba, egy aránylag kis hajócska volt, 8 napig szokott tartani az út. Utas nem volt rajta, csak Wagnerék, lefizették a kapitányt, és a kapitányi kajütbe költöztek be. Ezt a kapitány a naplójegyzetébe egyébként beírta, Wolfnak hívták a kapitányt. 6-an voltak matrózok egyébként ez a hajón. Na most ment, mendegélt a hajó, zabot és borsót vitt Londonba, és viharba került. És a szokásos 8 napos út az több hétre húzódott el. Többször is be kellett menekülniük ilyen véder kikötőkbe. Az egyik ilyen kikötő az Norvégiában volt, Norvégia déli részén. Sandvike, így hívták ezt a kikötőt. Na most érdekes, hogy rengeteg Sandvike van Norvégiában. És általában ezek a tengerpart közelében vannak, és az összes Sandvike versenyzett, hogy ott volt Wagner. Na de aztán jött valami norvég tudós, és múltkor utána néztem, egy finnországi konferencián egy norvég tudós kiderítette, hogy melyik az a Sandvike, ahol Wagner volt, egy Borøy nevű szigeten volt ez a Sandvike. Ugye Norvégia déli része az olyan, mintha ilyen össze-vissza töredezett lenne a part, rengeteg kis sziget, félsziget, nem tudom, abból az egyik ez a Borøy, és ott volt a Sandvike, és most már teljesen világos, hogy hogy történt az egész. Ugye bemenekültek, egyre csendesebb lett a víz, ezt Wagner egyébként leírta később, hogy az ott a nagy élmény, hogy egyrészt a tengerészek kiáltoztak, és azt visszaverték a sziklák, ez úgy bele is került a Bolygó hollandi zenéjébe. Másrészt pedig, hogy az ott a nagy élmény, hogy a rendkívül nagy erős hullámok egyre csillapodtak, és a végén teljesen simán siklott már a hajó, és ott volt a béke. Összesen 8 ház volt Sandvikén, és ott megszálltak. Ez 839. július 29-én történt, amikor megszálltak. Azt is lehet tudni, hogy egy Jens Jensen nevű matróznak a házába szálltak meg, aki nem volt otthon. Ott volt a felesége, és ott volt a lánya, akit Wilhelminének neveztek, úgy, mint a Wagner feleségét. Úgyhogy már ez is rokonszenvesítette. Úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy a Zenta alak az tulajdonképpen a Wilhelmine Jensenről mintázódott. De hát azért ezt nem tudom teljesen megerősíteni. Na most végre aztán elindultak és mentek Londonba, és Párizsig utazott aztán Wagner, és Párizsba töltött egy pár meglehetősen nehéz évet. Ugye itt mindenféle kuli munkát kellett neki végeznie, és elkezdte írni a Bolygónak a szövegét, meg is írta rendesen, és eladta. Annyira megszorult, hogy úgy gondolta, hogy eladja másnak. És egy Ditch nevű komponista meg is zenésítette, és akkorát bukott vele, mint egy ház. De azért a Wagner maga is elkezdte megzenésíteni ezt a szöveget, mert úgy gondolta, hogy ez neki is jó lesz, és megcsinálta, és végül is Dresdába mutatták be, tehát már túl a párizsi éveken, 843. január 2-án volt a bemutató. Na most itt egy pici előzményt hozzá kell tennem, hogy addig Wagner nem volt egy különösebben sikeres szerző, ugye voltak operái tündérek, szerelmi tilalom, ezeket ma nem játsszák, ezek elég borzasztóak. A Rienzit azt néha előszedik, én szeretem speciál, nem, szerintem nagyon mellőző van, nagyon szép dallamok vannak benne, és az az első sikere. Az is Dresdába történt, már ott játszották el a Rienzit, és erre fölmutatta be a Bolygót, aminek olyan különösebben nagy sikere nem volt. Nem bukott meg, aztán túlzás, de 4 előadás után levették. Aztán később lett igazán sikeres darab. Még annyit érdemes hozzátennem ehhez, hogy az összes fontos Wagner mű ezután keletkezett. Tehát a Bolygó az egy ilyen vízválasztó, az első igazán híres darabja Wagnernek, utána jön minden, amit ma játszanak. Tannhäuser, Lohengrin, Nibelung gyűrűje, Tristan, Mesterdalnokok, Parsifal, most próbáltam sorban mondani egymás után a darabokat, ezek mind később vannak, és a nagy esztétikai alapvetések is későbbiek. Itt, ami a Bolygóban érdekes, hogy még nagyon erősen érződnek a zárt számok határai, de már az is, hogy ezeket igyekszik nagyon feloldani. Tehát kifejezetten nehéz kiragadni a Bolygóból olyan részletet, amit így nyugodtan lezárhatunk, és utána tapsolhat a közönség. Itt is kínlódtunk, és vannak olyan pillanatok, amikor a részletet nem tudjuk rendesen befejezni, mert úgy megy tovább. De azért lehet érezni, hogy a Zenta ballada az egy egység, csak a pont a lezárása az egy kicsit ilyen fura. Na most azt gondoltam, hogy a második felvonással kezdjük. Ugye a második felvonásban egy norvég otthonba látogatunk. És itt vannak a lányok, norvég lányok, akik fonnak. Mit csinálnak a jó lányok? Természetesen fonnak. Egy szép fonódalt hallunk. Egy picit most belemegyünk abba, hogy hogy épül fel ez a zene. Kezdjük a fonódallal, és azt szeretném kérni, hogy a 12. ütemtől most csak a brácsa, csak egyedül a brácsa. Napestig elhallgatnám, ugye nagyszerű. Most tegyük hozzá a második hegedűt. Ha egy kicsit élelmesebb volnék, akkor eladnám kortárs zenének. Tegyük hozzá a kürtöket. Eddig egy nagy semmi, ugye? Hát légy, egy éhhang, meg körülötte ez az. Tegyük hozzá a basszust, de azt szeretném kérni a basszus játékosokat, hogy egy ice hangot mindig hagyjanak ki. A Alakul, ugye alakul. Most tegyék hozzá azt az ICE-t, és figyeljük meg, hogy az egy pici változás, de azért szerintem jelentős. Szóval néha nekem az az érzésem, hogy az igazán jó zene, az egy kicsit olyan, mint a szakácsművészet, hogy valami nagyon csipetnyi fűszert kell beletenni, és már is sokkal jobb. Múltkor ettem egy vendéglőbe egy zöldséglevest, mi életemben ilyet, nem mondom, mert ez nem a reklámhelye, de hihetetlen volt, mert olyanok voltak a zöldségek, hogy roppantak. Meg volt főző, de roppant, és egy nagyon pici citromos íz maradt utána. Ez zseniális volt. Hát ez az ICE, ez egy ilyen citromféleség szerintem. Na most tegyük hozzá az énekkar alsó részét. Hát még mindig semmi, ugye? Most tessék megfigyelni, hogy kivirágzik ez, mikor most van mindenki énekel, és ott van a dallam.

Most egy pici ellentpróbát is javasoltam a zenekarnak, illetve mindenkinek, hogy most csináljuk meg ugyanezt, de hagyjuk ki a Brácsát és a második hegedűt, tehát amit legelőször hallottunk.

Nekem hiányzik, nem tudom ki, hogy van vele, nekem hiányzik. Pont az nincs meg így, hogy a rokka nem mozog. Hát ez a brácsa, meg ez a rokkának a mozgása. Na most ismét mindenkit kérek, most már egy kicsit hosszabban.

Folytatódik majd ez, mert több strófája van ennek a dalnak. Majd azt is érdemes megfigyelni, hogy a lányok időnként elábrándoznak, mert miközben fonnak, aközben a fiújukra gondolnak, akik matrózok, akik ott vannak a, valahol a tengeren, és természetesen kincset fognak hozni. Most megszólal Mári vagy Méri, most azért vagyok zavarba, mert ugye úgy írják le, hogy M-A-R-Y, amit az ember ugye angolul hajlamos olvasni és Mérinek kiejteni, de hát az nem egy norvég név. És itt valószínűleg az a dolognak a

Megint egy kicsit suta megállás, de hát muszáj ilyen helyeken megállnunk. Kérem szépen, itt az utolsó mondatok azok voltak, amikor a Mária azt mondta, hogy te rossz gyerek, te nem kapsz kincset, hogyha nem fonsz. Mert ugye minden lány várja a vőlegényét, fiúját, aki matroz. Na de a Zenta, az egy különleges lény. Ő először is Dalandnak a lánya, Daland az a kapitány, és másodszor neki nem matróz a fiúja, hanem vadász. És ezért nevetnek a lányok, hogy ő úgyse kap kincset, nem vár kincset, a vadászhoz neki majd valamit. Viszont Zenta egy képet bámul, ott van egy kép a bolygó Hollandiról, és arról ábrándozik, és ott dúdolta magában ezt a nagyon érdekes és szép motivumot. Ő meg akarja menteni. Vannak ilyen csajok, nem? Meg akarják menteni a férfiak lelkét. Ő egy ilyen. Na most jól összevesznek.

mert hát a Mári szidja őt, és Zenta valahogy nem tud közösködni a lányokkal, úgy érzi, hogy a lányok csak gúnyolódnak, úgy érzi, hogy ez a nóta, amit itt hallottunk, ez ilyen ostoba nóta, hagyják már abba, inkább hallgassuk meg megint a Bolygó hollandi balladáját. Ezt egyébként a Mári énekelte annak idején valamikor, legalábbis ezt mondják a lányok, tehát mindenki tőle tanulta. De most ő nem hajlandó többet elénekelni, mert észrevette, hogy ebbe a Zenta belebolondult. És erre a Zenta azt mondja, hogy ha a Mári nem hajlandó, akkor majd én eléneklem ezt a balladát. És neki kezd. Hallgassuk meg az első strófáját.

Hát nem tudom, kire hogy hatott így első hallásra, bár nyilván mindenki hallotta már máskor is ezt a balladát. A fonódal után én meglehetősen nagy stiláris különbséget érzek. A fonódal az egy ilyen nagyon társasági zene, korszerű zene, legalábbis Wagner korában. Ez viszont kifejezetten helyenként durva, primitív. Tessék csak megfigyelni, ilyen akkordok vannak, hogy... Mert hogyha G-mollba vagyok, akkor így lenne mondjuk egy kicsit ilyen korta. Ez durva. Falusi Kántor csinál ilyeneket. Nem tud más, csak dur akkordokat. E-durig eljut a G-moll után. Ez borzasztó távoli és bizonyos értelemben primitív. És azt hiszem, hogy szándékosan az. Még valami. Most elolvasom a német szöveget. Traft ihr das Schiff im Meere an. Találkoztatok a hajóval a tengeren? Blutrot die Segel, schwarz der Mast. Vérvörös a vitorla, és fekete az árbóc. Auf hohem Bord der Breichmann, a fedélzeten a sápadt ember. Des Schiffes Herr wacht ohne Rast. A hajó ura pihenő nélkül őrködik. Na most, ez így rendben van. Csak azt mondja, hogy auf hohem Bord, ezt, ugye, én nem vagyok egy német anyanyelvű, de annyit tudok, hogy auf hohem Bord, des Schiffes Herrn, ugye? Így kéne kiejteni. A des meg az auf, azok hangsúlytalan szavak. És erre mit csinál? Az van legfönt. Auf és des, teljesen rossz. Teljesen szembe megy a prozódiával. De most ez azért nagyon érdekes, mert Wagnernél jobban a német nyelvet senki nem ismerte. És egész elképesztő, hogy mennyire tudott német szövegre írni. És hogyha az ember elemzi a darabjait, akkor és megpróbálja azt, hogy az, ugye mindig Wagner írja a szöveget, hogy ezt a szöveget elolvasom. Elolvasom azzal az indulattal, amit a szereplőben felfedezni vélek. Egy kicsit túlzok, és ott a Wagner dallam. Tehát ő elképesztően tudta ezt, itt direkt csinált valami más, direkt csinált valami nagyon primitívet, hogy ezzel jelezze, hogy ez egy abszolút ősi, furcsa ballada. Na de most menjünk tovább. Ugye a ballada a hollandiról szól, aki 7 évente érhet partot, mert el van átkozva, és 7 évente megpróbálkozhat azzal, hogy hát ha akad egy hűséges nő. Mert hogyha akad egy hűséges nő, akkor az megszabadítja az átoktól. És ezt énekli 3 strófában az Enta. Most 2 strófát meghallgatunk, és figyeljék meg, hogy mi történik, a többi lány mit csinál a második strófában.

Van még egy harmadik strófa, de adós vagyok valamivel. Egy nagyon fontos szöveget nem olvastam föl, pedig azt hiszem, hogy muszáj érteni, mert hozzátartozik a drámához. Most ugye a zente egy kicsit előbbről kezdte, és a bevezető szövegét elolvasom. Jó-ho-ho-e, jó-ho-ho. Kérem szépen, ez is hozzátartozik ehhez, hogy ez valami nagyon ősi és primitív akar lenni. És teli van hújival és hasonló indulatszavakkal. Na most biztos mindenki észrevette, hogy a lányok egy idő után elkezdenek vele énekelni. Rájuk ragad. Valahol minden nőbe benne rejlik a zenta. Csak vannak még zentábbak. Na most jön a harmadik strófa, ahol a zenta a Wagner utasítása szerint összeroskad. És helyette a lányok éneklik a harmadik strófát. Tudják a szöveget? Hát százszor hallották annak idején a Máritól. És éneklik a szöveget, és ekkor a zenta magához tér, és elkezd hisztizni, hogy én leszek az, aki megváltom ezt a bizonyos bolygó hollandit. És annyira hisztizik, hogy mindenki megijed, és éppen betoppan szegény vadász, az Erik, és azt mondja, a zenta tönkre akarsz tenni.

Na most az az érdekes a Bolygógrondi dramaturgiájában, ugye a második felvonással kezdtük, és amiről a Zenta énekel a Bolygó Hollandiról, azt már láttuk. Tehát ott van az első felvonás, és mi tudjuk, hogy ez be fog következni. Egyszer láttam egy nagyon buta filmet, ilyen rémfilm volt, és az volt a lényege, hogy egy madárpók bemászik egy ilyen állólámpába. És akkor jött egy fiatal hölgy, és lefeküdt. Az ágyra leoltotta a villanyt, és ott volt a madárpók a lámpába. Ez borzasztó, olyan feszültséget okoz, hogy még nem, hogy az ember várja, mi fog történni. Na most jó, ez egy kicsit Bornét hasonlat, de valami ilyesmi van itt is, hogy mi már nagyon jól tudjuk, hogy a Bolygó Hollandi ott van. Mindjárt itt lesz, mindjárt bejön a házba. Tudjuk, az első felvonás arról szól. Dalandék viharba kerülnek, és a vihar miatt partra szállnak. Ugye békésebb öbölbe behajoznak, mint Wagner Sandvikén. Egyébként a Sandvike szó szerepel is a szövegben. És a viharok azok jótékonyak, kérem szépen. Nagyon sokszor előfordul, hogy a vihar az sorsfordító. Ha valaki a Valkürt nézi meg, és az elejét látja, az egy viharral kezdődik. Még nem látok semmit, csak a zenekart hallom, de a zenekar egy vihart játszik. És ez egy sorsfordító vihar, és itt is erről van szó. A dalandék kimenekülnek, mindenki alszik, kivéve egy szerencsétlen matróz, akit a daland megbíz, hogy őrködjön. A matróz természetesen elalszik, és csak a lényeget nem látja, a lényeg pedig az, hogy megérkezik a Bolygó Hollandi hajója melléjük. Csattanva megáll. És kilép a Bolygó Hollandi, teljesen elkeseredett ember, most járt le a 7 év, minden 7 évben egyszer kiléphet a partra. Mindjárt meghalljuk, hogy hogy kezdi az Ári, most mit mondjak, Ári, a jelenetét. Tudnék, ebben az a döbbenet, és a Bolygó Hollandinak azt hiszem ez a titka, hogy minden szereplő és minden részlet más stílusban van. Ugye van a fonódal, ami egy nagyon hagyományos, refrénes, strófikus ének, van a Zenta balada, amit hát próbáltam bizonyítani, ilyen érdekesen primitív. És van a Bolygó Hollandinak ez a hosszú jelenet, aminek az elejét és a végét halljuk majd Rezsnyák Róberttel, amelyik teljesen újszerű lehetett a Wagner idejében. Ugye voltak ilyen operai nagy jelenetek, hogy recitatívó akkompányától lassú ária, gyors rész, de ez teljesen szabálytalan, rendkívül sok részből áll, és nagyon furcsa és merész. És mindjárt az első mondat, azt hiszem, hogy elég érdekes, kilép a Hollandia partra, és azt mondja, hogy frist ist um, lejárt a mondjuk határidőm, nem tudok jobbat mondani. Itt a 7 évnek a vége, és kiléptem a partra, és várakozom, hát ha történik valami, de te büszke óceán, úgyis mindjárt megint a hátadon leszek.

0: Égt.
1: Ennél merészebb zenét 1840-es évek elején nem írtak. Most még hosszú-hosszú ez a jelenet, és sok mindenről énekel a Bolygó Hollandi, tehát például arról, hogy ő állandóan megpróbálta azt, hogy elpusztuljon. Örvényekbe próbált keveredni, de hiába. Kalózoknak mutogatta magát, teli van kincsel a hajója, és felajánlott, hogy a kalózok támadják meg, de a kalózok, mikor meglátták őt, keresztet vetettek és elmenekültek. Egy égi látomás egyszer azt ígérte, hogy van megváltás, hogyha talál egy nőt, aki hűséges hozzá. De hát hol van? Ítélet napig így fog szenvedni, csak az utolsó ítélet fogja őt megváltani. Akkor majd ő is elpusztul örökre. Most hallgassuk meg ezt a befejező részt, ahol az utolsó ítélet szól, az utolsó ítélet harsonáig, kérem szépen. Nekem mindig eszembe jut ez, bocsánat, hogy ilyen bornír dolgokat mondok néha. Talán páran olvastak már Ejtőt. Ugye a Tuskó Hopkins, aki ő olvassa a névsort, hogy a saját nevét ne kelljen felolvasni. Hát nem ilyenek a harsonások? Ezek ottan harsonáznak az utolsó ítéletkor.

Hát a dalandék felébrednek, találkoznak a bolygó Hollandival, Hollandi kincseket ajánl, Daland egy rendkívül kapzsi ember, és természetesen odaígéri a lányát. Ezt tudjuk már az első felvonás végén, ennek a tudatában hallgattuk végig a második felvonást és a Zenta balladát. Aztán következik egy érdekes jelenet, a Zenta hisztia után röviddel, megjelenik a papa és a bolygó Hollandi. És a papa be akarja mutatni a lányának a bolygó Hollandit. Most tessék elképzelni, ez a lány másra se várt, mint erre a férfire. És ott van apuka, és azt mondja, hogy kislányom, hoztam neki. A világ legszánalmasabb jelenete. Mi lesz a vége? Ugye örök hűséget esküsznek, de egyszer a bolygó Hollandi észreveszi, hogy az Erikkel társalog Zenta, féltékeny lesz, és úgy gondolja, hogy itt se találta meg az örök hűséget, és elmegy. Zenta viszont utána veti magát a tengerbe. És akkor, mikor Zenta beleveti magát a tengerbe, akkor a bolygó Hollandi hajója is eltűnik. Happy end? Nem tudom. Majd még beszélünk egy kicsit a végéről, mert vannak változatok. De menjünk most az elejére, az egészen az elejére, a nyitányra, amit Wagner lényegében utoljára írt meg. Ugye mindam a zenei anyag ismeretében, amit már felhasznált a Zenta balladától kezdve. Azt szokták mondani, hogy a Zenta ballada volt az egyik legelső dolog, amit megírt. Más ötletek is voltak persze mellette, de valóban a Zenta ballada volt a mag, amiből az egész darab kibontakozott. Na most kezdjük a nyitányt, megint egy kicsit érdemes talán szétszedni. Most először csak a nyitány elejét, egy üres kvint szól. Ez egy elég ijesztő üres kvint, ugye? Az ember nem tudja, hogy dur vagy moll. Ha dur lenne, akkor így lenne. Ez kellene, mert ha moll, akkor meg így. De pont kihagyja a tercet, tehát azt a hangot, ami durrá vagy mollá tenné. Na most ez egy érdekes lélektani dolog, hogyha egy üres kvintet hallok, akkor azt inkább szomorúnak és mollszerűnek hallom. Ez nem tudom, miért van így. Ez talán zenepszichológia. Van hozzá egy téma, ami csak D és A hangokból áll, tehát megint ki van hagyva a terc.

megkértem a kürtöseket, hogy ne játszanak előkét, mert egy idő után nekik ezt kell játszani. Ez egy kicsit fenyegető ez az előke, és hát talán azt nem mondhatnám, hogy mollá teszi a hangnemet, de afelé viszi el az egészet. Most hallgassuk meg előkével.

Ez az előkeszerűség, ez később is vissza fog jönni. Mindjárt a következő részben fogjuk hallani ugyanezeket a hangokat lényegében, ilyen fenyegető ismétléseket. Hallgassuk, most ugrunk egy nagyot a nyitányban, és az a zenei anyag jelenik meg, amit már ismerünk a Zenta balladából, ez a megváltás motívum.

Ugye hallották itt a kürtöket, nagyon sokszor ez a eredetileg előkel, most ilyen furcsán otthozik, fenyegető hangzás. Megint ugrunk, és egyfajta matrózzenét hallgatunk meg.

Na hát három részletet hallottunk a nyitányból, és akkor most erre mindre engedjük rá a vizet. Méghozzá a sós vizet, a cunamit. Kezdődik az eleje.

matrózokat is meghallgatjuk, egy kicsit előbbről kezdjük most, és ott is itt van ez a tengerár. Előre elmondom, hogy egy kicsit suta lesz a vége.

megkértem a zenekart, egy picit csaljunk, egy későbbi részből. Valamit kihagyunk. Halljuk ezt a, mondjuk azt, hogy a vizet, de hát, kedves barátaim, víz ez valójában, vagy a sors? Természetesen nem felelek a kérdésre. Tehát most halljuk a vizet, és majd valamit még hozzájátszunk.

Most tessék elképzelni, ebbe a vízbe ott vannak a matrózok. Mint a két külön zenekar, két külön zenei anyagot játszana. 20. században voltak szerzők, akik ilyesmit csináltak. Összejátsszuk most.

27, 28, 29 éves volt, amikor írta. Azért ez elég elképesztő. Nem volt még 30, amikor bemutatták. Most következik az egész nyitány, mégpedig az első verziója, mert több verziója van, és még egy picit még erről fog beszélni.

0: Még egy picit folytatjuk, és most én mikrofont is váltok, mert meg szeretném kérdezni Fischer Ádámot, hogy miért ezt a változatot választotta?
1: Hát több befejezése van a darabnak, és mindegyik autentikus, mert Wagner mindegyiket a maga idejébe autentikusnak találta. A másik ismert befejezés az, ami a megváltással végződik, az ő 20 évvel később komponálta, tehát már a Tristán után. És mi úgy éreztük, hogy az, amit ma elő szeretnénk adni, az egy ilyen nyersebb, ősibb, őszintébb és pessimistább változat. Ezért játsszuk, de nem azt mondom, hogy ez az egyetlen megoldás, de ez egy megoldás a darabnak.
0: De miért lenne ez olyan pessimistább? Ön D-durba végződik, hogy még?
1: Az, hogy a végén jön a megváltás, a Deus et Machina, hogy mégis megoldódik, és akkor a Szent az áldozatával megáltja a Hollandit, és az égbe szállnak, és egy ilyen hárfa szóló alatt, ami hárfa egyébként egy olyan hangszer, ami a 20 évvel az előtti változatban nem is volt benne. Én azt hiszem, hogy a közönség elvárása is lehetett, hogy egy boldog befejezés kell. Most lehet, hogy csak a felszín ez a boldogság, mert nagyon pessimista, az is lehet pessimista, és ez is lehet optimista. Én ezzel sokat foglalkoztam, hogy a közönség mit szeretne, és a közönség elvárásai azok diktálják-e a színházat. Tehát ez több mint 2000 éve, amióta, azt hiszem 2500, amióta a görögök óta ismék a színházat, ez mindig egy ilyen interakció. És gondoljunk csak az Orpheus drámára, abból nagyon sok opera született az évszázadok folyamán, és voltak olyan korok, amikor a boldog befejezés, tehát hogy mégis csak visszakapja Orpheus Eurydikét, azt nem tartották jónak, mert pessimistán fejezték be. Aztán volt még pessimistább, és aztán volt a pozitívabb, illetőleg az optimistább. Ugye Monteverdinél nem kapja vissza Eurydikét, Orpheus és Glucknál visszakapja. Hogy ez miért volt, ennek sok oka van, de mind a kettő lehetséges, és mi inkább a úgynevezett a felszín pessimizmusa felé fordultunk. Lehet, hogy tudat alatt ez az optimistább változat.
0: Hát én azért megkérdezem Orpheust, hogy az most neki pozitív, hogy visszakapja Eurydikét.
1: Hát van a harmadik befejezés, ami Offenbachnál szól, hogy nem kapja vissza, és azért mind a ketten boldogak, hogy akkor ez az igazi boldogság.
0: Na itt azt kell még elmondanunk, hogy tényleg van egy olyan változat, hogy felmennek az égbe, az az utolsó pillanat, hogy felmennek az égbe. Kicsit ugye az ember ugye elképzeli ezt mai színházban, én egy picit gicsesnek érzem, de hát ez talán az én ízlésem. Ezzel szemben viszont ez az 1860-as nyitány változat, illetve hát az opera vége is megváltozott hasonlóképpen, ezt én nagyon szeretem. Nagyon szeretem, mert van benne néhány nagyon érdekes hangnemi kanyar, tehát nem harsog vég a D-dur, hanem, majd tessék megfigyelni, vannak olyan pillanatok, hogy hirtelen lehalkul a zene, és ott ilyen nagyon érdekes hangnemi kanyarok lesznek, és a vége hirtelen piánó, és az egészet eltolja a messzeségbe, és ott jön a hárfa, hát már korábban szól a hárfa, de ott különösen jól hallatszik, és ugye a hárfának mindig van egy olyan jellege, hogy a mesélő hárfázik, ugye az ókori görög eposzokat, kvázi most idézelve mondom, hárfa kísérettel énekelték, hát kitara kísérettel persze, nem tudunk róla semmit igazából, de hogy pengetős hangszer mellett. És a hárfának van egy ilyen jellege, hogy elmondtam a mesét, és itt a mesének a vége, és az egész egy kicsit a múlt ködébe tűnik el, és látszik, hogy Wagner egy picit megöregedett.

0: Kedves hallgatóink, az elhangzott zenebeszédben Richard Wagner a Bolygó Hollandi című operájával ismerkedhettek meg. Énekelt Szabó Kitünde, Fákja Erzsébet, Alagi János és Rezsnyák Róbert. Közreműködött a Magyar Rádió ének és zenekara, vezényelt Fischer Ádám. A műsort Kovács Sándor vezette. A felvétel a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült 2015. május 9-én. A hangmérnök Lukács Miklós volt, a zenei rendező Dvorák Zsuzsa, a szerkesztő Katona Márta.
1: A 2015. június 13-ai műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma este Giacomo Puccini utolsó, befejezetlenül maradt operáját, a háromfelvonásos Turandotot hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Pirozzi, Angel Blue és Brian Jugday énekli. A Metropolitan Opera ház énekes zenekarát Oksana Linyiv irányítja. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Idén is várja a közönséget az MRM-e népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Dohnányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásokat.

0: Rádió hangversenyek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét. Vezényel Súlyog Tamás. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 76-os köhögjegyzékszámú F-dur szimfóniája hangzik el.

Mozart 76-os köhöljegyzék számú F-dur szimfóniáját hallották. A Győri Filharmonikus zenekar előadásában következzék Johannes Brahms opusz 90-es harmadik F-dur szimfóniája, vezényel Súlyog Tamás.

0: Johannes Brahms opus 90-es harmadik F-dur szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Győri Filharmonikus Zenekar hangversenyét hallották, vezényelt Súlyog Tamás. A felvétel a Magyar Nemzeti Galéria kupola termében készült 1990. május 8-án. A hangmérnök Mosó Endre volt, a zenei rendező Acél Péter, a szerkesztő Weisz Gábor.
1: Rádió hangversenyek.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy terméből. Évfordulók 2026 sorozatunkban Robert Schumann zeneszerzőre emlékezünk halálának 170. évfordulója alkalmából. Koncertünkön Fülei Balázs és Jakob Fischert négykezes zongoraestjét hallgathatják meg. Először Robert Schumann opusz 66-os Keleti képek című kompozíciója hangzik el. Tehát Fülei Balázs és Jakob Fischert zongorázik.

Robert Schumann opusz 66-os Keleti képek című kompozíciója hangzott el Fülei Balázs és Jakob Fichert négykezes zongora játékában. A következő művet a művészek a Magyar Kultúra Napi alkalmából választották. Hallgassák meg Franz Schubert magyar divertimentóját.

A Magyar Kultúra Napján hallották Franz Schubert magyar divertimentóját. Kedves hallgatóink, a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy terméből hallják Fülei Balázs és Jakob Fischer négykezes zongoraestjét. Szintén a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére szólaltatják meg a művészek Johannes Brahms műveit. Sorrendben a harmadik, a negyedik és az ötödik magyar tánc hangzik el.

0: Johannes Brahms 3., 4. és 5. magyar tánca hangzott el. Ezzel véget ért hangversenyünk. Évfordulók 2026 sorozatunkban Robert Schumannra emlékeztünk a zeneszerző halálának 170. évfordulója alkalmából. Fülei Balázs és Jakob Fichert négykezes zongoraestjét hallgathatták meg. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. január 22-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszonthallásra, a viszontlátásra.
1: Műsorajánló. Ma este Giacomo Puccini utolsó, befejezetlenül maradt operáját, a háromfelvonásos Turándotot hallgathatják meg. A főbb szerepeket Anna Pirozzi, Angel Blue és Brian Jugday énekli. A Metropolitan Opera ház énekészzenekarát Oksana Linyiv irányítja. Élőben kapcsoljuk a New Yorki Metropolitan Opera házat. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Születésének 100. évfordulója alkalmából a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakjának, Miles Davis trombitás zenekarvezető és zeneszerzőnek felvételeiből válogatunk. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
3: Isten lelke a közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
2: Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
4: Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és ha mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történet.
2: Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap, 14 óra 40 perckor az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Rádió hangversenyek.
0: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, kedves közönségünket a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy terméből, a Magyar Kultúra Napján. Hangversenyünkön Szabadi Vilmos hegedül, Szabó Péter gordonkázik, Falvai Sándor és Bál Dávid zongorán játszik. Hallgassák meg elsőként Lajta László opusz 13-as szonatináját. Előadja Szabadi Vilmos hegedűn, Falvai Sándor zongorán.

Lajta László opusz 13-as szonatináját játszotta, hegedűn Szabadi Vilmos, zongorán Falvai Sándor. Hallgassák meg Lajta László opusz 17-es szonátáját. Előadja Szabó Péter, Gordonkán, Bál Dávid, zongorán.

0: Lajta László opusz 17-es szonátáját játszotta Gordonkán Szabó Péter, zongorán Bál Dávid. És ezzel véget ért hangversenyünk a Magyar Kultúra Napján. Szabadi Vilmos hegedű, Szabó Péter Gordonka, Falvai Sándor és Bál Dávid zongora művész hangversenyét hallották. A felvétel a Doknányi Ernő Zenei Központ nagy termében készült 2026. január 22-én. A rádió közvetítés technikai munkatársa Kürti Gergő volt, a hangmérnök Etter Balázs, a zenei rendező Tóth Benedek, a gyártásvezető Üregi Mária, a zenei szerkesztő Weisz Gábor. Nevükben is köszöni figyelmüket a bemondó Mohai Gábor. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a viszont hallásra, a viszontlátásra.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló.
2: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
3: Ha-hó!
4: Hova igyekszel, öcsi?
2: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
4: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
2: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
5: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
2: Utazzon velünk térben és időben.
6: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
2: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Születésének 100. évfordulója alkalmából a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakjának, Miles Davis trombitás zenekarvezető és zeneszerzőnek felvételeiből válogatunk. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Híreink következnek.
7: Jó estét kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Berente Marian. Novák Katalin volt kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Magyar Péter miniszterelnök úgy reagált, idézem, dől a dominó, már csak az a kérdés, hogy kivette rá erre Orbán házi lelkészét. A magyarok békét akarnak Ukrajnában, erről beszélt Orbán Anita a prágai biztonságpolitikai konferencián. A külügyminiszter szerint a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régióban. Az uniós pénzekkel kapcsolatban azt mondta, hogy a jövő héten tárgyalnak Brüsszelben a befagyasztott forrásokról. Orbán Anita szerint az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Fél éven belül megválasztott vezetője lesz a közmédiának, az átmeneti időszakban pedig egy szakértői vagy átmeneti vezetés irányítja majd az MTVA-t, mondta a 24.hu-nak adott interjúban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a jövő héten benyújtják a médiatörvénymódosítást, és pályázat útján megfelelő vezetőt kap a közmédia. A miniszter azt nem tudta megmondani, mikortól függesztik fel a hírszolgáltatást. Vizsgálatot rendelt el az oktatási és gyermekügyi miniszter, az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében. A dokumentumot 45 milliárd forintos összeggel április végén írták alá. Lannert Judit közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, hogy tisztázza egyebek mellett azt, miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. A tárca vezető jelezte, A tankönyvellátás biztonságát garantálni kell, a közpénzeket pedig átláthatóan, indokoltan kell felhasználni. Örökbe fogadott két kötetet a Szegedi Somogyi Könyvtár gyűjteményéből Krasznahorkai László. A több mint 20 éve indított kezdeményezésben a város díszpolgárai választhatnak ki néhány kötetet, amelyek kapcsolódnak a munkájukhoz, érdeklődésükhöz. A Nobel-díjas író Thomas Pynchon Ellenfényben című könyvéről elmondta, hogy abban szegedi helyszín is szerepel. A másik mű, amit választott, Timon Sámuel 1735-ben megjelent a Tiszáról és mellék folyóiról szóló kötet. Átadták a Brillante 2026 nemzetközi pálinka és párlatverseny magán- és bérfőzői díjait. A Gyulai Pálinka Fesztivál részeként tartott megmérettetésre idén több mint 1300 italt neveztek, ami abszolút rekordnak számít. A legnépszerűbb gyümölcs idén is a szőlő volt, de a győztesek között akadt madárberkenye és körte párlat is. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége erre a hétvégére tervezte be a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra üzemelik be az összes szolgáltatást. Nyárias idő lesz pünköstkor, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel. Eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható. Erős lesz az UV-sugárzás. Kedves hallgatóink, hírekkel ma még egyszer, éjfél előtt 5 perccel jelentkezünk.
3: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
9: Idén is várja a közönséget az MRN népszerű Lehel bérlete. A Magyar Rádió szimfonikus zenekara és énekkara különleges zenei utazásra hívja. Dohnányi Ernő megrendítő Stabat Matere, Mozart szenvedélyes D-moll zongora versenye, Philip Glass lenyűgöző 5. szimfóniája, valamint Rachmaninov titokzatos a Holtak szigete című darabja is felcsendül. A Lehel bérlet további izgalmas művekkel és felejthetetlen estekkel várja a közönséget. mrm.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. 19 óra. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.

0: We are live at the Metropolitan Opera House in New York City. I'm Deborah Lou Harder. For today's Saturday matinee broadcast, we bring you Puccini's spectacular fairy tale Turandot.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! A New Yorki Metropolitan Opera Házból közvetítjük élőben Puccini Turandot című három felvonásos operáját. A háttérben Deborah Lou Hardert hallják, a Metropolitan Opera rádióadásainak házigazdáját. Én Bolna Milán vagyok, szerkesztő kollégám Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is tartalmas kikapcsolódást kívánok Puccini utolsó operájához, amely mint végszó tökéletesen illik Puccini hosszú és elképesztően sikeres pályájának lezárásához. És ahogy Deborah Lou Harder fogalmazott a beköszönésben, a Turandot egy látványos tündérmese. Önök a Robert K. Johnson Alapítvány Metropolitan Opera nemzetközi rádióhálózatát hallják, az Annenberg Alapítvány, a Cornelia T. Bailey Alapítvány, a Neubauer Családi Alapítvány, a Vincent A. Stabile Alapítvány a médiáért és a hallgatók hozzájárulásának köszönhetően.
0: This is Deborah Lou Harder.
1: A háttérben pedig most is Deborah Lou Harder beszélget a MET közvetítések szakkommentátorával, Ira Siffel, mégpedig arról beszélnek, hogy a Turandot múlt hónapban ünnepelte a 100. évfordulóját. Az ős bemutató 1926. április 25-én volt a Milánói Scala Operaházban, körülbelül másfél évvel Giacomo Puccini halála előtt, illetve elnézést, halála után. Ira Siff sajnálatát fejezi ki, amiatt, hogy Puccini már nem élhette meg utolsó operájának sikerét. Kiemeli a híres Nessun Dorma tenoráriát, amely a klasszikus zene világán kívül is népszerű lett. A műzenéjét különösen izgalmasnak tartja. A merész hangszerelés, az újszerű harmóniák, az autentikus kínai dallamok felhasználása, no és persze Puccini jellegzetesen lírai stílusa miatt. És visszatérünk még rá, hogy miről beszélget Deborah Lou Harder és Ira Siff, de most ismertetem a cselekményt, illetve elmondom előtte, hogy az opera szövegét Carlo Gozzi tündérmeséje nyomán Giuseppe Adami és Renato Simoni írta. És akkor az első felvonás cselekménye a következő. Turandot kínai császárlány kihirdetteti, hogy ahhoz fog feleségül menni, aki megfejti három rejtvényét. Aki kudarcot vall, halállal lakol. A pekingi főtéren egy újabb kérő kivégzését várja a tömeg. Közöttük van Timur, az elűzött tatár király, aki meglátja a sokaságban elveszettnek hit fiát, Kalafot. Timur szolgáló leánya Liu szerelmes Kalafba, őt azonban nyomban, ahogy megpillantotta, Turandot szépsége bűvölte el. Apja és Liu könyörgése, valamint a három miniszter, Ping, Pong és Pang elrettentő intelmei ellenére a férfi jelentkezik kérőnek és vállalja a rejtvények megfejtését. Ez tehát röviden az első felvonás cselekménye. És hát ami az első felvonás zenéjét illeti, ugye Deborah Lou Harder és Ira Siff kiemelik az érzelmes és a kegyetlen elemek közötti erős kontrasztot. Egyrészt ott van Kalaf, Liu és Timur megható találkozása. Másrészt a körülöttük uralkodó brutalitás és veszély. A nép kórusa fontos szerepet játszik. Egyszer vérszomjas, őrjöngő tömegként szólal meg, máskor lírai hangulatban várja a hold felbukkanását. Puccini több eredeti kínai dallamot is beépített a zenébe, az egyik legszebb motívum később magához Turandothoz kapcsolódik. Először gyermekkórus énekli, majd a zenekarban hallható, amikor a tömeg a hercegnőt szólítja. Egy másik hagyományos kínai dallam csendül fel a három miniszter első megszólalásakor, amikor megpróbálják megállítani Kalafot. Ezzel éles ellentétben áll Liu híres áriája, a Signore Ascolta, amelyben könyörög Kalafnak, hogy hallgasson rá. És Ira Siff elmagyarázza, hogy Puccini ezt az áriát egy öthangú pentaton skálára építette, amelyet gyakran az ázsiai zenével társítanak. Ugyanakkor az ária érzelmi világa teljesen Puccini is, különösen a magas B hang a Pietà könyörű szónál teszi rendkívül meghatóvá. Ezután Calaf saját lírai áriával válaszol, amelyben arra kéri Liut, hogy továbbra is gondoskodjon Timurról. Az ária fokozatosan nagy együttes jelenetbe torkolik, ahol mindenki próbálja eltéríteni Calafot a döntésétől. A zene sötét moll hangnemből egy pillanatra diadalmas durba vált, amikor Calaf háromszor kiáltja Turandot nevét, és megkongatja a gongot. Turandot témája újra felhangzik, de a felvonás végére a zene visszatér a komor moll hangzáshoz, előrevetítve a hőst fenyegető veszélyt. És akkor lássuk az első felvonás szereposztását a megszólalás sorrendjében. Egy mandarin, Ben Brady baszbariton, Leo, Angel Blue szoprán, Calaf, Brian Jade tenor, Timur, John Relier basszus, Ping, Joe Bong Kang bariton, Pang, Tony Stevenson tenor, Pong, Andrew Stenson tenor, udvarhölgyek, Anne Nonemacher szoprán és Mary Kay Hughes mezzoszoprán. Közreműködik a Metropolitan Opera Ház énekkara, karigazgató Timán Michael és zenekara, a koncertmester Nancy Wu vezényel, Oksana Linyiv. Nyitány nélkül indul az opera. Első helyszín a Császárváros bástyafal előtti tér, Franco Zeffirelli rendezésében a jelenet a mítikus Peking utcáin játszódik kora este. Hallgassuk élőben az első felvonást a Metből.

Ah!

0: Calaf has struck the Imperial gong, announcing that he will win Turandot's hand or die. That was Act One of Puccini's Turandot, live from the Metropolitan Opera, with the Met Orchestra and chorus led by Oksana Liniv.
1: So remarkable the way Puccini...
2: Calaf meggongatta a császári gongot, jelezve, hogy elhatározta, vagy elnyeri Turandot kezét, vagy meghal. Kedves hallgatóink, az úgynevezett gong jelenettel ért véget az első felvonás. Puccini Turandotját közvetítjük élőben a New Yorki Metropolitan Opera házból. Az első felvonás szereposztása a következő. Egy mandarin, Ben Brady, bassbariton, Leo Angel Blue, szoprán, Calaf, Brian Jade, tenor, Timur, John Relier, basszus, Pink, Jobo Kung, bariton, Pang, Tony Stevenson, tenor, Pong, Andrew Stenson, tenor, az udvarhölgyek, Anne Nonnemacher, szoprán, és Mary Kay Hughes, mezzoszoprán. A Metropolitan Opera ház éneki zenekarát Oksana Liniv vezényli a mai estén. Kedves hallgatóink, most bő fél óra szünet következik, és utána hallhatjuk majd a második felvonást. Tartsanak velünk a szünet idejére. Átadom a szót szerkesztő kollégámnak.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, élő közvetítésünk szünetében a szerkesztőt, Ottmár Dávidot hallják. Puccini Turandot című operájának középpontjában, a szerelem mellett persze, a rejtvény misztériuma áll. Miért olyan izgalmas egy rejtvény? Talán azért, mert egy nagy kérdés megválaszolásával mindig több lesz az ember. Turandot világában nem karddal vagy hadsereggel dől el a sors, hanem három kérdésre adott felelettel. Aki hibázik, meghal. Ez a különös gondolat, a rejtély fogalma nagyon mélyen gyökerezik az emberi kultúrában. A mítoszokban a titok ismerete mindig hatalomnak számított. A szfinx kérdése, a varázsmesék próbái, a beavatási szertartások mind ugyanarról szólnak. Ki méltó arra, hogy tovább jusson, több legyen, tovább éljen. Puccini operájában sem pusztán egy érdekfeszítő játékot takar a rejtvény, hanem lelki párbajt. Turandot azt vizsgálja, van-e ember, aki képes áttörni azt a falat, amelyet a félelem képez. A 20. század elején, amikor az opera született, Európa megszállottan kutatta a rejtélyeket. Gondoljunk Freud álomfejtéseire, tudósok ősi nyelvkutatásaira, az alkotóművészeket pedig nem ritkán az emberi lélek titkának megismerése motiválta. Nem véletlen, hogy Puccini utolsó operájának középpontjába is egy megfejtendő titok került. Ha már Sphinx, akkor Ödipusz Rex vagy Oidipusz király. Igor Stravinsky operaoratóriumának részletét halljuk. A Holland Rádió énekkarát és az amsterdami Concertgebouw zenekarát Ricardo Sáy dirigálja, Oidipus pedig Robert Dean Smith tenor hangján szólal meg.

Igor Stravinsky Ödipusz Rex, vagy másképpen Oidipusz király című opera oratóriumából hangzott el részlet. Turandot kérdései mögött ott áll egy ősi alak, a Sphinx. Az a lény, amely kérdez, és pusztít, ha nem kap választ. Az ókori történet szerint Oidipusz azért válhatott királlyá, mert megfejtette a Sphinx rejtvényét. A tudás tehát nem pusztán könyvtári bölcsesség volt, hanem élet és halál kérdése. Turandot végtére is ugyanezt teszi. Hercegeket végeztet ki, mert egyikük sem tudja megfejteni azt, amit őriz, saját félelmét. A rejtvények látszólag az égről, a vérről vagy a reményről szólnak, valójában magáról a kínai hercegnőről, Turandotról. A 20. század művészetének egyik fontos felismerése éppen ez volt, és talán nem csak a művészeté, hanem az ezt kutató tudományágaké is, a legnagyobb labirintus, a lélek. Debussy, Pelléas és Mélisande című operájában, és persze Maurice Maeterlinck szimbolista drámájában, az alapműben, az erdő az emberi lélek szimbóluma. Ebben tévelyeg a két hős. Ebben bolyongunk majd most mi is, a negyedik felvonás közjátéka szól a londoni Covent Garden Operaház zenekarát Pierre Boulez vezényli.

A Pelleas és Melisand negyedik felvonásának közjátékát, Claude Debussy operájának részletét hallottuk. 1799-ben Napóleon egyiptomi hadjárata során Pierre-François Bouchard, francia hadmérnök, egy különös kőtáblát talált a Rosette városánál. Ugyanaz a szöveg szerepelt rajta háromféleképpen, görögül, egyiptomi démotikus írással és hieroglifákkal. A tudósok ráébredtek, ez lehet a kulcs egy több mint ezer éve néma nyelvhez. A hieroglifákat addig pusztán misztikus jelképnek hitték. A megfejtéshez azonban rá kellett jönni, hogy ezek a jelek hangokat is jelölnek. A nagy áttörést a francia nyelvész Jean-François Champollion érte el 1822-ben, amikor felismerte, hogy az uralkodók nevei fonetikusan olvashatók. Ezt követően templomok, sírfalak és obeliszkek már nem csupán homályos jelképeket, hanem egy nagyon is beszédes nyelvrendszert hordoztak. A 19.-20. század Európája számára ez nagy áttörés volt. A tudás képes feltörni a régmúlt, megfejthetetlennek hitt titkait. Edward Elgar Enigma változatok című darabjának részlete következik. A mű ugyebár egy portrésorozatnak álcázott zenei rejtély, a variációk mögött egy máig azonosítatlan, elrejtett főtéma húzódik meg. A Nimrod című tételt a Birminghami Szimfonikus Zenekar játsza, a karmester Simon Rattle.

Edward Elgar Enigma változatok című darabjából hallottuk a Nimrod tételt. És ha már rejtélyes zenei főtéma, a rejtvény nem csak történet lehet, hanem maga a zene is. Sok zeneszerző komponált úgy, mintha titkos üzeneteket rejtett volna a hangok közé. Johann Sebastian Bach neve például hangokká alakítható, B-A-C-H, ugyebár. Később egész nemzedékek építettek erre zenei kódokat. Mások matematikai szerkezeteket, tükrözéseket vagy rejtett szimmetriákat komponáltak műveikbe. Hadd említsek néhány példát. Ha már Bach, a fúga művészetében több alkalommal tükörben szerkesztett fúgákat írt a barokk mester. Vagy ott van Mozart Tükör című darabja, egy dó, melyben az egyik játékos előről, a másik visszafelé játszik. Maga a dodekafónia egy szigorú matematikai rendszer, melyből kiemelendő talán Anton Webern Opus 21-es szimfóniája, ebben hangsortükrözések, palindrom szerkezetek vannak. Ott van Bartók Béla zenéje, zenehúros hangszerekre, ütőkre és cselesztára, melynek arányai az aranymetszéshez közelítenek, és tengelyszimmetrikus, hangszerelési, logikai rendszerek működnek benne. Említhetem Alban Berg lirikus szvittjét, ebben személyes üzenetek és számszimbolika van elrejtve, illetve Sosztakovics 8. kvártettjét, mely a BACH elvén a DSCH hangokra épít, vagyis a szerző monogramjára. És még sok példa van persze. Maradjunk Bachnál, a Musicalisches Opferből szól a 6 szólamú Ricercar, a Florilegium kamara együttes játszik.

A hat szól a Muri Cserkár hangzott el Johann Sebastian Bach muzikális ez Opfer című művéből. Giacomo Puccini már súlyos beteg volt, amikor a Turandotot írta. Az opera befejezetlen maradt, azt gondolom minden esetben megrendítő, amikor tudjuk, mely hangok voltak az utolsók, melyet egy kiváló szerző életében lejegyzett. Az ősbemutató karmestere, Arturo Toscanini, Liu halála után leintette a zenekart, s a közönséghez fordult, e résznél halt meg a maestro. Toscanini ezután elhagyta a zenekari árkot. Talán befejezetlensége okán is rejtélyes Puccini Turandot című operája. A darabot egyébként Franco Alfano egészítette ki Puccini jegyzetei nyomán. Richard Strauss Halál és megdicsőülés című szimfonikus költeményének záró perceit halljuk most. Ez a megdicsőülés című tétel. Az NBC szimfonikus zenekart a Turandot ősbemutatóját dirigáló Arturo Toscanini vezényli az 1952-ben készült felvételen.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt bő fél órában a rejtély fogalmát boncolgattam, mely a Turandot című operában is fontos szerepet kap. Az utolsó zenei részlet Richard Strauss Halál és megdicsőülés című darabjából szólt. Élő közvetítésünket hamarosan folytatjuk a második felvonás felvezetésével. A szerkesztőt Ottmár Dávidot hallották.
1: Műsorajánló.
2: Egy város, ahol a múlt fájdalma és a jelen reménye különös harmóniát alkot.
3: Isten lelke a közösséget tud formálni, ha megengedjük neki.
2: Ahol a kultúra nem csupán örökség, hanem újjászületés.
4: Nem csak oktatunk, hanem értéket is közvetítünk, és ha mi esetünkben természetesen ez a magyar nyelv és kultúra és a történet.
2: Partitúra. Összhangzat van. Eszék. Pünkösd vasárnap, 14 óra 40 perckor az M5 műsorán.
5: A lemezelő következő adásában Tasnádi Bence színművész mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
6: Én szeretem ezt a kis kockázatot, hogy egy-egy mondat, ami ott elhangzik, az engem is ott frissen érintsen meg.
5: Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Vasárnap 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.
7: Köszöntöm újra a kedves hallgatókat, én Bolla Milán vagyok, és Puccini Turandot című három felvonásos operáját közvetítjük élőben New Yorkból, a Metropolitan Opera házból. Még néhány perc hátra van a szünetből, és hamarosan kezdődik a második felvonás. A szünetben a New Yorki kollégák interjút készítettek Brian Jade énekessel, aki ma Calaf szerepét énekli. Ebbe az interjúba hallgassunk most bele.
8: They taught me how to do it anyway, but it's really easy and it's a lot of fun to do it while still singing the note.
9: I was going to say, even while singing the high note, it's...
7: Brian Jade arról beszél, hogy hát először is elmeséli, hogy még a híres gong megütése is izgalmas élmény számára, különösen úgy, hogy közben énekelnie is kell. Szerinte azonban ez inkább szórakoztató, mint ijesztő feladat. A beszélgetés középpontjában a Turandot technikai és érzelmi nehézségei állnak. Jade szerint az opera szinte végig rendkívül megterhelő a tenor számára, különösen a második felvonás rejtvény jelenete. Úgy fogalmaz, hogy Calaf karaktere már az első hangtól kezdve biztos a győzelmében, ezért ő fejben már a nyitánytól a Vincero győzni fogok gondolatával énekel. Aztán szó esik a Nessun Dorma áriáról is, amely az opera legismertebb részlete. Jade szerint sok tenor technikai kihívásként tekint rá, főleg Pavarotti legendás előadásai óta, de ő inkább a karakterre és a szövegre koncentrál. Úgy érzi, ha hitelesen jeleníti meg Calaf érzelmeit, akkor az éneklés természetesen következik abból. Az interjú végén más nagy olasz tenor szerepekről is beszél, például Verdi Otellójáról, amelyet sokan a tenor repertoár Monteverestjének tartanak. Jade nemrég debütált ebben a szerepben Európában, közvetlenül egy hosszabb betegségből való felépülés után. Bár kevés ideje volt felkészülni, sikeresnek tartja az előadást. Szerinte az Otello legnehezebb része a második felvonás. Ha azt egy tenor végig tudja énekelni, akkor az egész szereppel megbirkózik, mondta az interjúban Brian Jade tenor. Most pedig akkor rátérünk a második felvonásra, és ennek cselekményét ismertetem. Ping szobájában gondterhelt tanácskozásra gyűlnek a miniszterek. Újabb próbálkozó érkezett, tehát minden esetőségre föl kell készülniük. Ha győz az ismeretlen, akkor táncra, de hogyha elbukik, akkor temetésre. miközben elosztják egymás között a feladatokat, hogy kinek legyen gondja az örömünnep, kinek a gyászszertartás szervezése, nosztalgiával gondolnak vissza az egykori szép, békés napokra. Elmélkedésüknek harsonák hangja vet véget, kezdődik a szertartás. Tündöklő ruhájában, udvarhölgyei koszorújában megjelenik a hercegnő is. Feszült csend kíséri, amint Turandot felteszi a három próbatételhez kapcsolódó kérdést. Az első kérdést feladja, éjjel fantomként jelenik meg, a sötétségben bátorságot ad, a hajnali pirkadattal aztán eltűnik, és az emberi szívekben születik újra. Mi az? Kalaf nem sokáig késlekedik a válasszal, az bizony a remény. Következik a második kérdés. Tűzként lobog, de nem láng. Hol éget, mint a láz, hol észrevétlen, mint a csend. Hideggé válik, ha véget ér az élet, de felforrósodik, ha győzelemre állsz. Bár néma, néha mégis hallod a hangját. Mi az? A hercegnek nem jut azonnal eszébe a megoldás. A tömeg, sőt maga a császár is sürgeti a helyes választ. Végül Liu kiáltása, gondolj szerelmemre, segít megtalálni a megfejtést. Az, ami hol hideg, hol meleg, perzsel, ha kell, de megdermed, ha meghalunk, az nem más, mint a vér. Turandot szinte elsápad a helyes válasz hallatán. Elhallgattatja, hátrébb parancsolja a teremben a tömeget, és egészen Kalaf elé lépve teszi föl a harmadik kérdést, aminek megoldása az ő neve Turandot. A megfejtést hallva hatalmas örömújongás üli meg a termet, de Turandot kérőn apjához fordul, oldja föl a fogadalma alól, nem akar az ismeretlen felesége lenni. A császár hajthatatlan, Kalaf azonban váratlan ajánlattal áll elő. Neki három kérdést kellett megfejtenie, ő csak egyet ad föl. Nevét, származását senki sem ismeri. Ha a hercegnő megtudja ezt, mielőtt fölkel a nap, sújtson le rá a hóhérkarja. Adja az ég, hogy mire hajnal kél, te lehess a fiam, hangzik erre a császár válasza. Ez tehát a második felvonás cselekménye, és közben a háttérben Deborah Harder és Ira Sif a Turandot második felvonásának zeneileg fontos elemeiről beszélgetnek. Először is a három miniszter, Ping, Pang és Pong jelenete kerül szóba, bár ők hárman cinikus figuráknak tűnnek, ebben a jelenetben emberi és melankolikus oldaluk mutatkozik meg. Ugye Ping nosztalgikusan siratja Kína egykori békés világát, amelyet most értelmetten vérontás ural. A miniszterek arról álmodoznak, hogy milyen jó lenne esküvőre készülni kivégzés helyett, hiszen ha Kalaf elbukik, akkor ő lesz az évben a 13. áldozat. És ahogy említettem, ugye ábrándozásukat a részfúvósok, a harsonák és dobok hangja szakítják félbe, és a zenekari induló közben a színpad elsötétül, majd feltárul Altum császár ragyogó trónterme, a császár lírai tenorhangja élesen szemben áll Kalaf hősies tenorjával. Szertartásos párbeszédükben a császár háromszor is megkíséri lebeszélni Kalafot a próbáról, ő azonban minden alkalommal kitért amellett, hogy vállalja a találós kérdéseket. És ezután végre megjelenik Turandot, és elénekli nagy áriáját, az Inkesta Reggiát. Elmeséli elődje, ősanyja, Lou Ling hercegnő tragikus történetét, akit régen meggyaláztak és megöltek. Turandot hangja először áhítatos, majd egyre dühösebbé és keményebbé válik, amikor kijelenti, hogy minden kérőn az ősének sérelmét bosszulja meg. Az ária csúcspontján magas hangokon hirdeti, senki sem birtokolhatja őt. Turandot figyelmezteti Kalafot, hogy ugye három találós kérdés van, és egyetlen halál. Kalaf erre így felel, három találós kérdés van, de az élet egy. És kettejük hangja szinte zenei párbajban emelkedik magas C-ig. És ezután veszi kezdetét a próba. Puccini feszült, ünnepélyes motívumokkal építi fel a feszültséget, miközben Kalaf egyre magabiztosabban válaszolja meg a rejtvényeket. És amikor a bölcsek kihirdetik, hogy a harmadik válasz is helyes, a kórus és a zenekar diadalmasan megszólaltatja Turandot témáját és a császári himnuszt. És ugye ezután, ahogy az előbb említettem, a felvonás cselekményének ismertetésekor Turandot könyörög apjának, hogy ne kelljen Kalaf feleségévé válnia. A nép azonban emlékezteti az esküjére, és Turandot dacosan megkérdezi Kalafot, hogy valóban erővel akarja-e megszerezni őt. Kalaf azt válaszolja, hogy nem, azt akarja, hogy Turandot szerelemből szeresse őt. Ezután újabb rejtvényt ajánl fel, ha Turandot hajnalig kideríti az ő nevét, akkor szabadon elengedheti. És a zenekarban ekkor felhangzik egy lírai dallam, amely már előrevetíti a későbbi híres áriát, a Nessun Dormát, a felvonás végén pedig a teljes kórus és a zenekar ismét megszólaltatja a császári himnuszt. Általánosságban, tehát most nem csak a második felvonásra vonatkozóan, pedig elmondható, hogy a zenekari hangzás tekintetében Puccini a Turandotban érkezik el a csúcspontra. Érett dús fendű Siecle partitúra ez, amelyben a bőven áradó dallamokat széles, színpompás ecsetolásokkal formálja meg Puccini. És dramaturgiájában ugyanakkor ez az opera visszatérést mutat a Tosca és a Pilla

0: Térünk a szereposztásra, a második felvonás szereposztására. Ping, Joe Wong Kang, bariton, Pong, Andrew Stenson tenor, Pang, Tony Stevenson tenor, ők ugye a miniszterek, a császár, Carlo Bossi tenor, Calaf, Brian Jade tenor, egy mandarin, Ben Bradley bassbariton, Turandot, Anna Pirozzi szoprán, és Liu, Angel Blue szoprán. Ping, Pang és Pong figurájához kapcsolódva egyébként táncos dublőrök is megjelennek a színpadon ebben a felvonásban. A Metropolitan Opera ház énekei zenekarát Oksana Liniv vezényli továbbra is. Az első jelenet egy díszes fa háttér előtt játszódik, ahol a három miniszter a találós kérdések szertartására készülődik. A második jelenet a látványos trónteremben zajlik, amikor Turandot belép, akkor szolgálói ilyen baldahínszerű fátyollal takarják el, és ezután félrehajtja a leplet, és előre lép drága köves fejdíszben és jeges kék ruhában. Hallgassuk tehát élőben a New Yorki Metből a Turandot második felvonását.
1: She asks the orchestra to rise. And here is act two of Puccini's Turandot. Live from the Met.

0: Kalaf has posed his own riddle to Turandot. What is his name? If she can guess it by dawn, he will go to his death. That was Act Two of Puccini's Turandot, live from the Metropolitan Opera.
1: Kalaf saját találós kérdést tett fel Turandotnak. Mi az ő neve? És ha a hercegnő hajnalig kitalálja, akkor Kalaf vállalja a halált. És itt hallhattuk megelőlegezve a későbbi Nessun-Dorma kezdetű ária motivumát a vonósokon, utána pedig ugye a nép, a kórus, a császárt éltette, és ezzel a 10 000 évig éjjenzés grandiózus témájával zárult a jelenet, és egyben a második felvonás is. Kedves hallgatóink, Puccini Turandot című három felvonásos operáját közvetítjük élőben New Yorkból, a Metropolitan Operaházból. A szereposztása következő volt a második felvonásból. A három miniszter Ping, Joe Bong Kang, bariton, Pong, Andrew Stanson, tenor, Pang, Tony Stevenson, tenor, a császár Carlo Bossi, tenor, Kalaf, Brian, Jade, tenor, egy mandarin, Ben Brady, bassbariton, Turandot, Anna Pirozzi, szoprán, és Liu Angel Blue, szoprán. Ez ugye a megszólalás sorrendjében. A Metropolitan Opera ház énekes zenekarát Oksana Liniv vezényli ezen az estén. Most körülbelül fél óra szünet következik, és utána hallhatjuk majd a befejező harmadik felvonást. Tartsanak velünk most a szünet idejére, a szó ismét szerkesztőnké.
2: Köszöntöm ismét kedves hallgatóinkat élő közvetítésünk szünetében, a szerkesztőt Ottmár Dávidot hallják. A következő bő negyed órában az elképzelt Kínáról szólok néhány mondatot. Mire gondolok? Amikor a 17. században kínai porcelánokat, laktárgyakat és szöveteket kezdtek behozni Európába, a kontinens kulturális érdeklődése nem a valódi Kína felé fordult. Ami kialakult, azt a franciák chinoiserie-nek nevezték. Egy dekoratív stílus és szemléletmód, amely kínai motivumokat használt, de európai ízlés és képzelet szerint rendezett át mindent. A pagodák, a mandarin figurák, a cseresznye virágos kertek ebben az összefüggésben nem a valódi távol-keleti országot festették le, pusztán szabad invenciók voltak. A Meissen-i porcelángyár kínai mintái európai mesterek kezéből kerültek ki, akik valódi kínai tárgyakat csak elvétve láthattak. Ez nem tévedés volt, hanem tudatos választás. A távolságot úgymond álomszerűséggel apostrofálták. Csúnyácska, a pagodák császárnője. Maurice Ravel Lúdanyó meséi című szvitjének tétele szól. Bernard Haitink vezényli a bostoni szimfonikus zenekart.

Ravel Lúdanyó meséi című szűtjéből hallottuk a Csúnyácska, a Pagodák császárnője című tételt. A sinoazéri nem egységes stílus, hanem korszakonként változott. A 18. századi rokokóban például játékos és könnyed volt, Jean-Antoine Watteau francia festő képei mandarin alakok jelennek meg pásztor jelenetekben, minden különösebb magyarázat nélkül. Godzi 1762-es mesejátékában, a Turandot alapjául szolgáló műben pedig Peking nem földrajzi, hanem dramaturgiai helyszín. A mesebeli hercegnő és a névtelen kérők története épp azért volt sikeres és magával ragadó a közönség szemében, mert senki sem kérte számon a hitelességet. A 19. századra ez a szemlélet komolyabb formát öltött. Megjelent a sinológia tudománya, a valódi Kína egyre inkább megismertette magát Európával. A képzeletbeli Kína ettől függetlenül tovább élt az operaházakban, a szalonokban és a dekoratív vagy díszítő művészetben. A két Kína békésen megfért egymás mellett, mert különböző igényeket elégített ki. Fritz Kreisler Kínai dobos című darabját halljuk, Kelemen Barnabás hegedűn, Kocsis Zoltán zongorán játszik.

A Kínai dobos című Fritz Kreisler darab hangzott el. Puccini turandotja is az említett hagyományba illeszkedik. A partitúrában pentaton dallamok, kínai népdalok töredékei és egzotikus ütőhangszerek jelennek meg, de ezek az elemek európai zeneszerzői logika szerint vannak elrendezve. Puccini nem Kínát akarta ábrázolni, hanem megteremteni egy olyan opera helyszínét, amely kellően idegen ahhoz, hogy a mese valóban mese maradjon. Erről szól a Chinoiserie is. Claude Debussy Metszetek című sorozatából következik a Pagodák. André Caplé hangszerelését a Lyoni Nemzeti Zenekartól halljuk, a karmester Jun Merkel.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt bő negyed órában az elképzelt Kínáról volt szó, az utolsó zenei illusztráció Debussy Metszetek című sorozatának Pagodák tétele volt André Caplet hangszerelésében. Már is folytatjuk élő közvetítésünket a harmadik felvonás felvezetésével. Búcsúzik a szerkesztő, Ottmár Dávid.
1: Műsorajánló. Fanfár. Fa és részfúvós zenékkel mutatjuk be a fúvós hangszerek világát. Születésének 100. évfordulója alkalmából a jazz történet egyik legnagyobb hatású és legkiemelkedőbb alakjának, Miles Davis trombitás zenekarvezető és zeneszerzőnek felvételeiből válogatunk. Fanfár. Minden, ami fúvós. Vasárnap 10 óra 30 perckor a Bartók Rádióban.
2: Most már értem, hogy nem a megtett út hossza számít, hanem a hit, ami erre az útra vezetett. Mert ha egy apró andoki város több ezer embere képes békében együtt elindulni és felmenni egészen odáig, pusztán a hit erejéből, kezünket a másik felé nyújtva, alázattal, mint egyazon anyagyermekei.
3: A hit ösvénye. A Punta Corral hágó Copacabanai szűzanyája. Pünkösd vasárnap 14 óra 55 perckor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Kapcsoljuk New Yorkot, a Metropolitan Opera házat.
4: Köszöntjük újra a kedves hallgatókat, én Bolla Milán vagyok. Puccini Turandot című operáját közvetítjük élőben New Yorkból, a Metropolitan Opera házból, és még van hátra néhány perc a szünetből, melyben a New Yorki kollégák készítettek interjút Anna Pirozzi énekművésszel is, aki ugye Turandotot alakítja ma este. Ebből az interjúból hallgassuk most egy részletet.
5: Before we don't have anything, any scene, any recitativo, you know, and I go on stage and sing, and it's too hard.
4: Anna Pirozzi szoprán a Turandot címszerepének különleges nehézségeiről beszél az interjúban. A beszélgetés elején a műsorvezető kiemeli, hogy mennyire lenyűgöző volt az Inquesta Regia ária előadása, amely szerinte szinte megbabonázta a közönséget. És Pirozzi elmondja, hogy ez bizony az opera egyik legnehezebb belépője, mert Turandot minden előkészítés nélkül lép színpadra. Nincs recitatívó vagy fokozatos felvezetés, azonnal teljes erővel kell énekelnie. A legnagyobb technikai kihívás számára az intonáció, mivel gyakran nagyon messze áll a zenekartól, és emiatt néha nehezen hallja a kíséretet. A szoprán arról is beszél, hogy Turandot rendkívül megterhelő szerep fizikailag és hangilag egyaránt. A magas hangokat mindig biztosan kell tudni megszólaltatni, miközben az előadás a rendezés miatt is komoly kihívás, sok lépcsőn kell lépdelnie, a jelmezek pedig nagyok és nehezek. Ugye a híres Franco Zeffirelli rendezés különösen monumentális produkció. A karakterről szólva Pirozzi úgy véli, hogy Turandot az opera elején valóban hideg és kegyetlen figura, ahogy a mesében is megjelenik. A harmadik felvonásban azonban megváltozik. A fordulópont Liu áriája, amikor a lány azt énekli, hogy te is szeretni fogsz. És Pirozzi szerint ez mélyen megérinti Turandotot, és valami megváltozik a szívében. Eddig tehát az interjú részletet, amit hallhattunk, és most ismertetem a harmadik felvonás cselekményét. Már pirkadt, közel a napkelte, Pekingben mindenki az ismeretlen származását kutatja. Megjelenik a három miniszter is, hogy pénzt, szerelmet kínálva, vagy saját sorsuk kegyetlen végét fölvetítve, szánalom ébresztésével vegyék rá a herceget titka elárulására. Ám Kalafnak nem kell gazdagság, más lányok szerelme, és nem hagyja meg a miniszterek büntetése sem. Hirtelen mozgolódás támad. Katonák Timurt és Liut hurcolják a palota udvarára. Kiderül, felismerték őket, amint előző nap az ismeretlennel beszéltek. Nekik tehát tudniuk kell, hogy ki ő. Ekkor előlép a rabszolgalány, azt mondja, hogy az öreget hagyják, egyedül ő a titkok őrzője. Megjelenik Turandot is, hogy jelen legyen a lány kínzásánál. Liu hősiesen tűri a fájdalmakat. A hercegnőt meglepi a lány bátor viselkedése. Mi ad erőt neki? Kérdi. A szerelem, válaszolja a rabszolgalány. A kínzás folytatódik, Liu érzi, hogy nem bírja már sokáig a szenvedést, és egy hirtelen mozdulattal kirántja az egyik katona tőrét és magába szúrja. Aztán Turandot és Calaf kettesben maradnak. Calaf letépi az arcát tartó fájtlat, az arcát takaró fájtlat, és a vágytól egyre jobban feltüzelve szenvedélyesen megcsókolja Turandotot. Turandot tiltakozik, de lassan megadja magát a sorsának. Testét furcsa melegség járja át. Elárulja, hogy az első pillanattól kezdve megtetszett neki az ismeretlen, és érezte, hogy ő lesz a végzete. A gyűlölet és a szeretet között hánykódott mostanáig, de most, hogy veszített, az utóbbi kerekedett fölül. Calaf győzelme tudatában újra nagy lelkűnek mutatkozik, nem én győztem, te győztél, mondja. Íme kezedbe adom sorsom. Tudd meg, Calaf vagyok, a tatárok fejedelme, Timur fia. E szavakat hallva Turandot arca fölragyog, észre sem véve, hogy már régen felkelt a nap. Tudom neved, Fereli, és a férfi kezét megfogva a palotába siet. Az elősereglő udvaroncok és apja örömmel hallják válaszát, az ismeretlen neve a szerelem. Ez tehát a harmadik felvonás cselekménye, és közben a háttérben Debra Lou Harder és Ira Sif és a beszélgetésében a harmadik felvonást tárgyalják, annak zenéjét, és az elejét említik a felvonásnak, amely ugye a híres Nessun Dorma áriához vezet. Ira Sif szerint Puccini különleges zenei atmoszférát teremt az éjszakai császári kert számára. A mandarin korábbi kihirdetésének motívumai most sejtelmesebb, álomszerű hangzásban térnek vissza. A távolból hírnökök kiáltják a rendeletet, hogy senki sem alhat, és Calaf átveszi szavaikat. Az ária eleinte lágy, majd egyre emelkedettebb lesz, amikor Calaf kijelenti, hogy titka benne rejtőzik, és csak hajnalban Turandot ajkán hangzik majd el a neve. A Vincero győzni fogok szó ismétlése diadalmas magas hangon koronázza meg ezt a híres áriát. És ezután következik a három miniszter, Ping, Pang és Pong hosszú jelenete. Rettenetesen félnek Turandot haragjától, ezért először kincsel, majd nőkkel próbálják megvesztegetni Calafot, végül kínzással fenyegetik. És a dráma akkor válik igazán megrendítővé, amikor elővezetik Timurt és Liut. És ugye, ahogy említettem, Liu rendkívüli bátorságot mutat Turandottal szemben. Következik a szereposztás a harmadik felvonásban a megszólalás sorrendjében. Calaf, Brian Jade, tenor. Ping, Jovon Kang, bariton, Pong, Andrew Sanson, tenor, Pang, Tony Stevenson, tenor, Turandot, Anna Pirozzi, szoprán, Leo Angel Blue, szoprán, Timur, John Reilla, basszus. A Metropolitan Operaház énekei zenekarát Oksana Liniv vezényli. És Cefirelli rendezésében a Turandot harmadik felvonásának díszlete hangulatos, holdfényben csillogó kék tó fölé épített emelvényekből áll, két lépcső sor vezet fel kisebb pavilonokhoz. A függöny felgördülésekor szolgák lopakodnak félve a színpadon. Hallgassuk tehát élőben a harmadik felvonást a Metropolitan Operaházból.
6: Live from the Met.

0: Everyone sings praises to love. Now that Turandot's heart has been won by Kalav. That was Turandot by Puccini, a performance coming to you live from the Metropolitan Opera House in New York City. What a spectacular sight.
1: Turandot apja elé vonul Kalaffal és bejelenti, hogy tudja az idegen nevét, szerelem. És mindenki a szerelmet dicsőíti most, hogy Kalaff meghódította Turandot szívét, és ugye ismét a Nessun Dorma motívumát hallhattuk, a zene itt maga, a végtelen aranyragyogás. Ezzel ért véget Puccini operája, a Turandot, melyet élőben közvetítettünk a New Yorki Metropolitan Opera Házból. A teljes szereposztás pedig a következő volt: Turandot kínai hercegnő, Anna Pirozzi szoprán, Altoum császár az apja, Carlo Bossi tenor, Kalaff az ismeretlen herceg, Brian Jade tenor, Timur, a tatárok száműzött királya, John Rallier basszus, Liu rabszolgalány, Angel Blue szoprán, Ping kancellár, Joe Wong Kang bariton, Pang marshal, Tony Stevenson tenor, Pong főpohárnok, Andrew Stenson tenor, egy mandarin, Ben Brady bassbariton. A Metropolitan Opera Ház énekkarát karigazgató Tilmán Michael és zenekarát Oksana Linyiv vezényelte, a koncertmester Nancy Wu volt. Önök a Robert K. Johnson Alapítvány Metropolitan Opera Nemzetközi Rádióhálózatát hallották, az Annenberg Alapítvány, a Cornelia T. Bailey Alapítvány, a Neubauer Családi Alapítvány, a Vincent és Stabil Alapítvány a médiáért és a hallgatók hozzájárulásának köszönhetően. Kedves hallgatóink, két hét múlva, június 6-án szombaton este 7 órától felvételről közvetítjük a Metből Donizetti az Ezred lánya című operáját. Merit Erin Morley Toniot Lawrence Brownlee formálja meg, a Met együtteseit Giacomo Sagripanti dirigálja a 2025. október 31-én rendezett előadásom. Mai közvetítésünket pedig újra meghallgathatják honlapunkon a mediaclick.hu/Bartók oldalon. Ezzel búcsúzunk, munkatársaim, a hangmérnök Molnár Endre és a szerkesztő Otmár Dávid nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A pihenitérőknek jó éjszakát, a még fent maradóknak további kellemes rádiózást kívánunk. Következő műsorunkig részlet szól Jean-Ferry Röbel az Elemek című szvittjéből. Én búcsúzom, a műsorvezetőt, Bolla Milánt hallották, a viszonthallásra.

0: Jean-Ferry Röbel az Elemek szvittjét hallottuk. Előadta a Musica Antiqua Köln, hangversenymester Reinhard Göbel.
1: Műsorajánló. Vasárnap esti jazz műsorunkban Samara Joy énekel. A 26 éves hatszoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnőhöz a Samara Joy Octet és a BBC koncertzenekara társul. Vezényel Miho Hazama. Ebu Jazz. Samara Joy tavaly júliusban rögzített koncertje a londoni Royal Albert Hallból. Vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm a klasszikus és jazz hallgatóit. A szerkesztő Weiss Gábor nevében is Fenlegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban Olá Kálmán és Kovács Anna zongorázik a műsor első felében, tehát férj és feleség. Hozzájuk csatlakozik majd Borbély Mihály és Oszesinski Román, és az összeállítás második felében az Olá Kálmán Sextet, a formáció vezetőjének szerzeményeit játsza 2006. január 21-i a Magyar Rádió 6-os stúdiójában adott koncert részlete szól. Elsőként Wolfgang Amadeus Mozart 397-es köhöljegyzékszámú D-moll fantáziáját, majd a 311-es köhöljegyzékszámú D-dur szonáta első tételét halljuk Kovács Anna előadásában.

Wolfgang Amadeus Mozart 397-es köhöljegyzékszámú D-moll fantáziáját, majd a 311-es köhöljegyzékszámú D-dur szonáta első tételét hallottuk Kovács Anna előadásában. Most Bartók Béla Kontrasztok című kompozíciója következik. Borbé Mihály klarinéton, Oszesinszky Román hegedűn, Olá Kálmán zongoráját játszik.

Bartók Béla Kontrasztok című kompozícióját hallottuk, Borbély Mihály klarinéton, Oszecsinszky Román hegedűn, Oláh Kálmán zongorán játszott. Bartók Béla osztinátója következik. A két zongorás változatot halljuk Oláh Kálmán bevezetőjével, Oláh Kálmán és Kovács Anna előadásában.

Bartók Béla osztinátóját hallottuk, Olá Kálmán bevezetőjével a két zongorás változatból, Olá Kálmán és Kovács Anna játszott. Ez volt a klasszikus és jazz klasszikus fele 2006. január 21-én a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Folytassuk a jazz résszel, az Olá Kálmán sextet játszik. Olá Kálmán zongorán, Borbé Mihály klarinéton, tárogatón, szoprán és tenorszaxofonon, Bacsó Kristóf szoprán és altszaxofonon, Sek Ferenc harsonán, Szandai Mátyás a bőgős, Balázs Elemér dobol. Olá Kálmán szerzeményeit halljuk. Hungarian Sketch, Bartók Impressions és Last Moment fér bele a mai összeállításba.

0: Oláh Kálmán szerzeményeit hallottuk az Oláh Kálmán Sextettel, a Hungarian Sketch, Bartók Impressions és Last Moment fért bele témacím szerint a mai összeállításba. A Magyar Rádió 6-os stúdiójában 2006. január 21-én készült a felvétel. A hangmérnök Bányai Jenő, a zenei rendező Acél Péter, összeállításunk szerkesztője Weisz Gábor volt. Elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. A klasszikus és jazz végén búcsúzom, Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló. Vasárnap esti jazz műsorunkban Samara Joy énekel. A 26 éves 6-szoros Grammy-díjas amerikai jazz énekesnőhöz a Samara Joy Octet és a BBC koncertzenekara társul. Vezényel Miho Hazama. Ebu Jazz. Samara Joy tavaly júliusban rögzített koncertje a londoni Royal Albert Hallból. Vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától, Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
3: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Jelentősen csökken a miniszterelnök, a kormánytagok, miniszterek, az országgyűlési képviselők és a polgármesterek fizetése. Csak az országgyűlés kiadásain 50 milliárd forintot tervez spórolni a kormány, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek, közülük még 7-en vannak kórházban. Állapotuk stabil, egyiküket géppel lélegeztetik, tájékoztatott a Debreceni Egyetemi Klinika. A tegnapi robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gond. Adatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szent beszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka volt. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Súlyos villamos baleset történt Düsseldorfban. Két szerelvény frontálisan ütközött, több mint 50-en megsérültek, közülük 28-an kórházba kerültek.

0: A baleset délelőtt a nyugat-németországi város központjában történt. Egyenlőre nem tudni, mi okozta az ütközést, még vizsgálják a körülményeket. Átadták a Brillanta 2026 nemzetközi pálinka és párlatverseny magán- és bérfőzői díjait. A Gyulai Pálinka Fesztivál részeként tartott megmérettetése idén több mint 1300 italt neveztek, ami abszolút rekordnak számít. A legnépszerűbb gyümölcs idén is a szőlő volt, de a győztesek között akadt madárberkenye és körtepárlat is. Folytatódik a nyárias idő, sok napsütéssel, kevés fátyol és gomoly felhővel, eső nem valószínű. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 10-16, napközben 25-31 fok várható.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét, pihentető éjszakát kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti Önöket munkatársai, Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Petronio Franceschini olasz zeneszerző és csellista volt, a korai bolognai barokk egyik érdekes alakja. Bolognában született, akkoriban ez a város Európa egyik legfontosabb zenei központja volt, különösen a templom és a hangszeres muzsika területén. Franceschini főként az egyházi zenében alkotott hangszeres műveket. Zenében érződik a bolognai iskola stílusa. D-dur szonátája szól a notturno elején.

Petronio Franceschini D-dur szonátáját bolgár művészek előadásában hallottuk. Franceschini több oratóriumot és kantátát is írt, műveiben a lírai dallamvezetés és a drámai kontraszt megtalálható. Frédéric Chopin Opus 1-es művét halljuk, ez a C-moll rondó, Ludmil Angelov zongorázik.

Chopin C-moll rondóját Ludmil Angelov játszotta. Liszt Ferenc írja, hogy Chopin lelkének nem volt olyan rejteke, egyetlen redője sem, amelynek csak megmozdulását is ne a legérzékenyebb tisztesség érzet és az érzelmek legnemesebb összhangja sugallta volna. Maxim Szozontovics 70. Zsoltárát halljuk.

Maxim Szozontovics 70. zsoltárát a Seven Saints kamara kórus adta elő. Most Veszelin Stojanov rapszódiája szól a bolgár rádiószimfonikus zenekarának előadásában, Vasil Stefanov vezényletével. Nagyon sok bolgár művész Párizsban képezte magát, így Stojanov is.

Veszelin Sztojanov rapszódiáját játszotta a bolgár rádiózenekar. Ez a komponista Fontainebleau felé vette az irányt, mestere Pancho Vladigerov után ugyanis Nagy Boulanger oktatta egy ideig Párizsban. Most Farkas Ferenc régi magyar táncait halljuk a Notturnóban.

Farkas Ferenc régi magyar táncai ciklusát az akadémiai fúvósötös játszotta. Georgi Arnaudov Barokkus Ex Machina koncertója következik. Azt olvastam, hogy ez a zeneszerző kutató munkát végzett az elektronikus zene, ugyanakkor az ógörög zene területén is.

Concerto Baroccus Ex Machina, ez volt az 1957-ben született Georgi Arnaudov zeneművének címe, ami Daniela Dikova, Galina Draganova, Vasili Ilisaszki és a Bolgár Rádió zenekar szólaltatott meg. Beethoven 32 zongora szonátát komponált, az utolsót játssza most Anton Dikov.

Beethoven opus 111-es szémol szonátáját Anton Dikov játszotta. Alexander Grecsanyinov Liturgia Domestica című művéből következik a Kerubok himnusza. Ez a komponista későn kezdte meg zenei tanulmányait, mert apja üzletember volt, aki azt várta tőle, hogy átvegye a családi céget.

Alexander Grecsányinov kerub himnuszát hallottuk, a Svetoszláv Obrenetov kórust és a Bolgár Rádió Kamara zenekarát Georgi Robev vezényelte. A komponista Szentpétervárra költözött, és Rimszkij-Korszakovnál tanult zeneszerzést és hangszerelést. Most hallgassuk meg Brahms Ámol trióját.

Brahms opusz 114-es álmol trióját, Svilen Szimeonov, Anatolij Krasztev és Mina Ivanova előadásában hallottuk. Érdekes, hogy 24 éves korában Brahmsnak nagyon gyermeki volt a hangja, és ez nagyon zavarta, szégyellősé tette, és mindenféle kísérletet tett a hangja mélyítésére. 2 óra van.

Az Alekszandr Nyevszkij katedrális vegyes karának hangversenye következik, ami a Szófiai Tudományos Akadémia dísztermében volt 2025. december 15-én. Elsőként Dobri Hristov első antifónája hangzott el. Áld az Urat, ó lelkem! Dicsőség az egyszülött fiúnak és Szent Isten. Ma egyébként egy bolgár nemzeti ünnep van, a szláv írásbeliség és kultúra napja. Persze ezt más szláv nyelvterületű helyeken is megünneplik. Oroszországban is tartanak ilyesfajta rendezvényeket. Cyril és Metód emléknapját, tehát Dobri Hristov három antifonájával kezdjük.